0: A Spanyolországban gyártott jármű 345 utas szállíthat, teljes hosszában alacsony padlós, utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamosflotta megújításának, az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmeregebb nyár volt 2026 nyara. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. A kontinens nagy részén a forróság és a csapadék hiány júliusban és augusztusban is folytatódott. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlag sebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csak nem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024. januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el. Vasárnap már vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A szél néhol megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható. A tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András, hogy örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitását, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre. Ezt mindig elmondom, amikor Bükki Anna meglátogat engem, minket itt a stúdióban, hogy meséljen, és mindig van miről mesélnie, és mindig vannak csoda aktualitások, amivel kapcsolatban érkezik. Most éppen a Kudarcos öregség és ellenszere című csodakönyve. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Köszönöm szépen a meghívást, nagy örömmel érkeztem.
1: Ügyeket képviselsz, ezt megszoktuk. Ez is egy fontos ügy, amivel kapcsolatban most jöttél. Gondolatok az önértékről, a belső szabadságról és a józan élet művészetéről. Melyik nehezebb? A józan élet?
2: A józan élet, azt mondom, igen, a józan élet nehezebb, de én visszatérnék a könyv címéhez, a Kudarcos öregség és ellenszere, mert ez az a kiinduló pont, ami engem jelen pillanatban, mint 60 pluszost foglalkoztat.
1: De hát gondolkodtam a címen, pont ugye készültem a veled való beszélgetésre, zseniális egyébként, de hát meg kell magyarázni. Miért kudarcos az öregség?
2: Ugye a cím az, hogy a kudarcos öregség és ellenszere, tehát pont azt vizsgálom ebben a könyvben, hogy mi történik velünk az élet során, amiért elveszítjük az életörömet. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan repkednünk kell az örömtől, de ha már az ember eljut 60 évig, akkor annyi harcot meg kellett vívnia, tehát van egy óriási tartaléka, amiből tulajdonképpen azt gondolhatnád, hogy akkor még van előre, van ami visz, és mégis az a tapasztalat, hogy nagyon sokan megkeserednek időskorukra. És én ezt a kérdéskört akartam ebbe a könyvbe megvizsgálni, az okokat, és hogy mit lehet ez ellen tenni.
1: És ez benne is van, mint útravaló? Tehát ez egy gyakorlati könyv?
2: Nem gyakorlatias könyv, de magam részéről annyira foglalkoztatott ez a téma, hogy, és mivel ez most már a 9. könyvem, hát, és pontosan köszönöm, és pontosan tudom, hogy amikor egy téma nem hagy nyugodni, de én azzal foglalkozom 2 évig körülbelül, akkor egyszerre csak megjelenik előttem, ha nem is a megoldás, de az, amiben saját magam meg tudok nyugodni, és mivel abból indulok ki, hogy ugyanolyan vagyok, mint minden ember, illetve minden nő, ezért azt gondolom, hogy ez az élmény, az írás közben lévő kvázi, ha szabad így mondanom, megvilágosodás más számára is egy pozitív élményt jelent.
1: Az, hogy itt van most a kezemben a könyv, nagyon szép egyébként, a hallgatóknak mondom, úgyhogy nálad lehet megvásárolni?
2: Igen, most
1: a weboldaladon?
2: Ez is egy olyan elhatározás részemről, ugye 9. könyv, 5 kiadóval dolgoztam együtt, és legnagyobb tisztelettel tekintek ezekre a kiadókra, de most úgy éreztem, hogy ha a kudarcos öregségről írok, és én megint ugyanazt csinálom, amit az elmúlt 20 évben, akkor talán nem találtam meg az ellenszerét, úgyhogy most ez egy óriási nagy vállalkozás a részemről.
1: Igen. Úgyhogy akkor mi ebben szeretnénk segíteni neked, hogy elmondjuk, hogy hol találnak.
2: Jaj, de kedves vagy, köszönöm
1: Mondd
2: szépen.
1: Mondd a webshopot, kérlek.
2: Webshopon még itt nem tartok.
1: Akkor hol lehet neked írni a kudarc?
2: De ha valaki rám ír, akár a Facebookon, akár én meg fogom adni, majd van ugye egy nagyobb csoportom a Facebookon, ez az 50-es nők együtt, 60-as nők velünk, itt 21 ezer kedves hölgy és úr van követőként, úgyhogy mivel még nem volt meg a könyv bemutató, ami most lesz majd október 15-én Farmoson, ha ezt szabad mondani.
1: Itt minden szabad.
2: Igen, akkor ezért nem osztottam meg még a könyv elérhetőségét, mert a könyv bemutatóra készülök.
1: No, de megtalálnak a Facebookon.
2: Persze, ez is meg van lesz osztva.
1: Itt a könyvből látom, kudarcom ellenszere, @gmail.com.
2: Igen.
1: És ott írhatnak neked szintén a könyv kapcsán. Szép lett tényleg az új kiadvány, és azt látom, hogy ez tulajdonképpen kézikönyvnek is használható.
2: A remélem. Ó, hát ez nagyon jó, hogy ezt mondom.
1: Tele van címekkel, amit én nagyon szeretek, hogy nem szövegtengert látok, hanem blokkokra. Van osztva, sokkal könnyebben olvasható, és tényleg az, tehát ez bárhol elfér. BKV-n, utazás közben tessenek olvasgatni, mert biztos vagyok benne, hogy sok-sok útravalót.
2: Nagyon kedves, hogy köszönöm, akkor hadd áruljam el, hogy a fiam csinálta a borítót.
1: Jaj, de jó, családi vállalkozás.
2: Ez abszolút családi vállalkozás. Igen, nagyon boldog voltam, amikor megláttam ezt a gyönyörű ötletet a fiamtól, hogy így lesz a borító, úgyhogy remélem az olvasóknak is tetszik majd.
1: No, akkor hadd jöjjön három kérdés, bocsánat, innen a borító, a hátsó borítóról. Érezted már úgy, hogy a csendes magányodban te vagy a világ legértékesebb embere, de amint kilépsz az utcára, ez a varázs másodpercek alatt elillan, ez még a fiataloknál is így van. Vagy hogy tud így lenni. Miért engedjük, hogy a mindenkori korszellem, a zajos közélet, a politikai ricsaj, vagy egy-egy rosszindulatú megjegyzés meghatározza, kik vagyunk? Illetve miért válik az öregedés sokak számára kudarcá, ahelyett, hogy a szellemi megérkezés és a belső szabadság kora lenne? Hát, hogy milyen jó kérdéseket feszegetsz benne?
2: Köszönöm, igen. Ezek azok a kérdések, amelyek szerintem minden idősebb embert érdekelnek, illetve kellene, hogy érdekelje, hiszen ahogy múlik az idő, valamilyen szinten csak meg kell fogalmazni a saját életünknek az értelmét, tehát kénytelen az ember az elmúlással is foglalkozni. Noha abszolút nem az a célom ezzel a könyvvel, hogy valamilyen mélabús, visszaemlékező könyvet adjak az olvasó számára, hanem inkább az, hogy legyen ebbe egy pozitív hangnem, de értsük meg, hogy hol tartunk, és ez mit jelent.
1: Hú, és most az előbb pont, hogy olvastam fel a kérdéseket, arra gondoltam, hogy ez nem csak feltétlenül 60 pluszosaknak tud útravalót adni. Tehát ezt még nekem is érdemes átolvasnom.
2: Köszönöm, hogy ezt mondod, egyébként néhány kedves barátomnak már odaadtam, teljesen különböző korúak, és ők is azt mondták, hogy örömmel olvasták, és tanultak belőle, gondolatokat ébresztett, tehát ennél többet nem várhatok egy könyvtől.
1: Hát meg elképesztő élményanyag, ami van már a te korosztályodban, ilyen szempontból, hiszen mondtad, hogy annyi küzdelemmel kellett, meg harcot kellett megvívnotok, na de ez egy ugyanannyi tapasztalat, meg élményanyag is.
2: Ez így van. Van egy nagyon érdekes tapasztalat, amit muszáj elmondanom, hiszen itt már nálad többször is voltam, és az 50-es nők együtt című könyvvel is, ugye igen, 10 évvel igen. Ezelőtt, hogy mennyire beigazolódott az, amit akkor éreztem, 50-es nőként, hogy ha az ember idézőjelben mondom, hogy túléli ezt a 10 évet, ami egy borzasztó nehéz kor szerintem a nők életében is, de meggyőződésem, hogy a férfiak életében is, még akkor is, hogyha nem vallják ezt be. De ha ezen túl vagy, tehát nem értettem akkor, 10 évvel ezelőtt, amikor azt olvastam, hogy a 60 pluszosok 63-tól a legelégedettebb emberek. Tehát amikor fiatal vagy, egyszerűen nem érted, hogy ez hogy lehet. Na most, hogy közeledem már ehhez az időszakhoz, a 60 plusz, tehát 63 felé, mégis azt mondom, hogy ez abszolút igaz, mert annyi harcot kell megvívni. Egyáltalán nem természetes, nem magától értetődő, hogy én itt ülök veled. Tehát, ha megnézed a magyar átlag életkort, és azt, hogy Például Magyarországon 2,7 millió ember tartozik a 60 pluszos korosztályba, de csak 63 év az ebből, ami egészséges. Tehát onnantól kezdve különböző fizikai, vagy akár mentális problémákkal küzd az ember. Na most, ha ezt sikerül megugrani, érted? Azt mondjuk ki, ha nem halsz meg 50 és 60 között, és még egészséges vagy, na akkor szerintem már van benned annyi tapasztalat, hogy nem feltétlenül jelenti az öregség, ami előtt állsz, azt az elkeseredést, hanem tényleg akkor a tapasztalat megérik. Nem azt mondom, hogy az ember bölcs lesz, ez szerintem kicsit túlzás, de hogy nem izgat fel annyira egy csomó minden, ami mondjuk fiatal korodban, vagy tényleg van egy ilyen kicsit lazább hozzáállás az élethez, ez a tapasztalatnak az erénye, másképp ezt nem tudom megfogalmazni.
1: De azért örülök, hogy ezt mondod, mert én már valahogy 40-nél éreztem ezt magamon, hogy nem kattogok, nem idegeskedem már annyit értelmetlen dolgokon, mint korábban, amíg kerestem az élet nagy kérdéseire a nagy válaszokat, na addig mindig voltak problémák, és valahogy azóta belazultam, és vidámság és rock'n'roll jelszóval jövök, megyek előre, de akkor én azért örülök most ennek, amit mondasz, mert akkor 60 után még jobb lesz?
2: Hát azért ezt a belelazultam és rock'n'roll, ezt nem tudnám a magam számára aláírni, de hogy te biztosan így fogod ezt megélni, azt csak remélni tudom. Ugye ez attól függ, hogy ki milyen mentalitás.
1: Hát a szemléletmódok, ugye?
2: Persze. Is. De az biztos, hogy az a tapasztalat, mennyiség, amit összegyűjt az ember 60 év alatt, hogy hány kudarcon kellett átmenned, azért az ad egy hatalmas erőt, ugyanakkor új problémák is jelennek meg, de azt gondolom, hogy nagyon tudatosan kell látni, hogy az ember hol áll ebben a helyzetben. Tehát ha ugyanazokkal a problémákkal küszködök, mondjuk mint 20 évesen, akkor azért ott valami probléma van. Tehát ez az önmegfigyelést, ez ebbe a korba se tudod megkerülni.
1: Jó, az mindegyiknél fontos, de a tapasztalás, meg hát azok átkonvertálása abban, mert most félre ne értsen, nem azt mondom ezzel a vidámság és rock'n'roll, hogy felelőtlenül gondolkodni, meg beleállni dolgokba, nem, hanem arról, hogy a megoldhatatlannak hitt problémák, azok inkább megoldható feladatok, vagy nem is problémák, hanem tényleg olyan feladatok, amiket lehet.
2: Én inkább azt mondanám, hogy egyfajta lazasságot és függetlenséget nyer az ember az idővel. Tehát, hogy megengedheted magadnak azt, hogy nem idegesíted fel magad bizonyos dolgok miatt, amivel mondjuk 40 éves korodban idegrohamot kaptál, de az is biztos, hogy mások a feladatok. Sajnos ez az 50 és 60 közötti időszak, ez tényleg nagyon nehéz, mert ez az a kor, amikor ha szerencséje van az embernek, és még élnek a szülei, de sajnos ebben az időszakban biztos, hogy megöregszenek a szülők, vagy meghalnak. Növekszik azoknak a száma, akik elhunynak körülötted. Tehát ez is egy nagyon, nagyon nagy kihívás.
1: Írsz erről is?
2: Persze, hát erről is írok. Igyekeztem összeszedni azokat a fő gondolatokat a könyvbe, ami valóban egy 60 pluszos embert érdekli, és amit nagyon fontosnak találok, hogy legyen az embernek egy váza az életbe. Tehát, hogy legyen, nem azt mondom, hogy kapaszkodni, mert az olyan, mint hogyha kétségbeesen kapaszkodnál, de hogy legyen egy biztos talaj a lábad alatt, amihez mindig vissza tudsz menni. Ezt mindenkinek magának kell megtalálni. Tehát fölöslegesnek, én ugyan a könyvben természetesen a saját tudásom által összegyűjtött mankókat, idézőjelbe vett mankókat mind felsorolom, de hogy ki ebből mit tud magáévá mondani, az ugye mindenki saját elhatározása vagy élettapasztalata. De az biztos, hogy aki már megélt 60 évet, teljesen mindegy, hogy milyen körülmények között, ezt hozzáteszem, annak meg kell, hogy legyenek az eszközei, hogy hogy jutott el odáig.
1: Jogos, abszolút jogos.
0: Ez a Slágerkult.

0: A slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Büki Annának még inkább örülök, aki hát most már 9 kötetes szerző, író, szívből gratulálok hozzá, és elhozta nekünk a Kudarcos öregség és ellenszere című új csodakönyvét, Gondolatok az önértékről, a belső szabadságról és a józan életművészetéről címmel. Nagyon szép a könyv, szívből ajánlom. Anna különböző közösségi oldalán, hogyha beírják, hogy Büki Anna Y-nal, akkor megtalálják, illetve van itt egy e-mail cím is, kudarcom ellenszere, kukac@gmail.com. Ez a kudarc szó, ez most visszatér kétszer is, de hát nem véletlenül, mert ezt akarjuk elkerülni.
2: Pontosan.
1: Hogy ezt szeretnéd ebben a misszióban átadni az olvasóknak, hogy hogyan kerüljék ezt ki. No, Anna, van egy millió kérdésem van, és azért jó, hogy most hosszabban tudunk beszélgetni, mert mindent meg is tudok kérdezni. Meg hát dobálod a labdákat folyamatosan. De azon gondolkodtam, ahogy mesélsz, hogy itt azért most azt tényleg egy olyan kapaszkodót a korosztályodnak is, meg azoknak is, nekünk is, akik még nem feltétlenül tartozunk ide, de majd reméljük, megéljük.
2: Igen,
1: ezt
2: reméljük.
1: Az életkort, hogy az ember ezt nem gondolja át ennyire tudatosan, ahogy te tudatosan összeszedted nekünk. Tehát ez tényleg egyfajta útmutató is, egy iránymutató.
2: Köszönöm, hogy ezt mondod. Nézd, én egy gondolkozó ember vagyok. Egész életemben legszívesebben naplót írtam, és filozofáltam az élet mélységeiről, nehézségeiről, sőt, már 14 éves koromban kialakítottam egy rendszert saját magamnak, ami szerint élek. Ez azóta nem változott. Minden nap ezt a rendszert követtem. Tudom, hogy ez nagyon furcsán hangzik, de ez valóban így van, és ehhez a rendszerhez képest igyekszem az életemet a maximálisan megélni, illetve úgy élni, hogy ne károsítsam a környezetemet, komolyan mondom, hanem inkább aki velem kapcsolatban van, valamilyen pozitív jó érzést kapjon, hogy ennek az egésznek, amit mi itt leírunk, van értelme, és van jövője.
1: Na hát ez a leglényegesebb, hogy legyen jövője mindenkinek, aki ezt a könyvet elolvassa. Na és van itt, képzeld el ebben a műsorban, de valószínűleg már tapasztaltad, egy szokás, hogyha hozol könyvet, valahol kinyitom, mert ugye nem beszéltünk, igen, össze, hát most látom, először itt van a kezem, és hálás vagyok érte, hogy hol nyílik ki? Mutat-e ez nekünk bármit? Hát most itt van 3 kiemelés, porceláncsillogás, uh-huh, az egyik, hogyan tovább, a másik és a kenyér ünnepen, amelyiket válasszuk ki? Legyen a porceláncsillogás? És akkor csak egy picit beleolvasok. A természetben a fog, a túlélés és az erő elsődleges szimbóluma. Aki nem tud harapni, az nem tud enni. Nem tudja megvédeni magát, és kiesik a sorból. Az agyunk mélyén működik ez az ősi kód. A fogvesztés egyet jelent a kiszolgáltatottsággal. Egyébként igazad van tényleg, hogy ha most belegondolok, hogy tényleg, ha az embernek bármi van a fogával, már azt érzi, hogy nem olyan,
2: igen,
1: mint korábban. Valami ott sérült.
2: Ezt azért írtam, mert magam részről is, tehát az esztétikai megjelenés természetesen alapvető az életünkbe, de vannak olyan trendek, amelyek a józanész ellen hatnak. Például, amikor idősebbek vagyunk, de még jók a fogaink, az esztétikai küllem érdekébe sokan egyszerűen kihúzatják a saját fogukat, és más megoldáshoz akarnak, igen, fordulni. Na most ez a kis novella, mert egyébként ez egy novella, a folytatás pontosan erről szól, hogy mit okoz az, hogyha az ember egy nem valós létezést húz magára.
1: Illúziókat is?
2: Semmi probléma. Én rendszeresen járok fogorvoshoz, tehát hogy nehogy az legyen ebből, hogy nem ez a lényeg, hanem az, amikor egy nem valós, megszerzett áru által akarjuk a saját lényünket jobb színben feltüntetni. Most persze erre mondhatod, hogy jó, hát felöltözöl, smink, ékszer, nem tudom, autó, tehát pontosan ez, de van egy határ, amikor már te nem vagy ott. És ez a novella, amit kiemeltél, ez pontosan erről szól, hogy hol van az a határ, amikor már annyira felrakom magamra az idegen tárgyakat, hogy a személyiségemet megemeljem, és közben pont az ellenkezőjét érem el. Nagyon érdekes egyébként.
1: Hát aztán a következő is, a hogyan tovább, nagyon jó ez a mondat, semmi nem marad meg, csak a méltóságunk. Ez a legnagyobb kincse az időskornak.
2: Ehhez nem fűzök hozzá semmit.
1: Én meg csak inkább kérdezek, hogy találkoztál olyannal, aki nem tudta a méltóságát megőrizni?
2: Visszakérdezek, találkoztál olyan?
1: Hogyne találkoztam volna.
2: Akkor megválaszoltad a kérdést. Igen, nagyon érdekes ez, hogy hogyan tudjuk megőrizni a méltóságunkat idősebb korunkba. Itt is arról van szó, hogy van egyfajta szabadság, amit mindenki számára az ő elképzelése szerint, tehát most nem fogom megmondani Madonnának, hogy öltözködjön, érted? Tehát ez egy abszurd dolog. De a méltóság az azt jelenti, hogy nem függök senkitől abban, amit én képviselek. Nem, hogy idős koromra kialakítottam egy olyan világnézetet, amely az enyém, amelyet méltósággal képviselni tudok, és nem zavar az, hogyha valaki másképp gondolkozik, de ennyi idős koromra azért már van annyi tapasztalatom, hogy tudom, hogy mégis mi vitt idáig, mi akkor is, hogyha az nem jó, tudod? Tehát a saját tapasztalatainknál nincs értékesebb. Uh-huh. Ez jelenti ez. Egyébként olyan érdekes, hogy foglalkoztam ezzel a könyvvel, azért, mert szeretném én is őszintén elkerülni azt a fajta kudarcos öregséget, hogy lehúnyom a szemem, és az utolsó gondolatom az legyen, hogy jaj, elmulasztottam ezt, és ezt nem jól csináltam, másképp kellett volna, nem. Nekem más céljaim vannak. Remélem, hogy az egészségem megtart még a következő 10-15 vagy 20 évben, de rendkívül fontosnak találom azt, hogy az ember az utolsó dekádját, ugye, úgy mondják ezt, tudatosan töltse el. Tehát, hogy tudod, hogy oké, ennyi időn van hátra. Ez mit jelent fizikailag? Mit jelent szellemileg? Mit jelent anyagilag? Mi történik velem, hogyha esetleg beteg leszek? Ki fog rólam gondoskodni? Tehát, hogy azért ezek nem olyan dolgok, amit az ember egyszerűen csak úgy adhok, hagyja, hogy majd megtörténjen. Elementáris dolog, és most visszatérünk a méltósághoz, hogy az ember az utolsó 20-25 évét meg tudja, tehát hogy legyen egy képe, hogy mégis mit szeretne. Mert ha eddig nem is volt, hanem csak úgy éltünk bele a nagyvilágba, az nem biztos, hogy a következő, az utolsó 20-25 évben az egy megfelelő módszer. Tehát egyébként az legizgalmasabb az, hogy fantasztikusan, tehát én idegenkedtem komolyan az öregségtől, mert mit látsz, hogy jaj, itt fáj, ott fáj, akkor ugye sajnos Magyarországon egy ilyen panaszkultúrában élünk, mindenki panaszkodik, de hogy lehet ezt megcsinálni úgy, hogy jó legyen? Tehát annyira izgalmas, komolyan, most, hogy beszéljek róla, hogy legszívesebben megint írnám az egészet.
1: Hát mert egy alkotó annyira, ember vagy, persze.
2: Annyira csodálatos egyébként. Meg az az is, hogy ki hogyan gondolkozik, hogy ateista vagy hívő, mi történik velünk, van-e jövő, vagy nincs, mennyire lényeges az, hogy ma mit csinálok.
1: Sok izgalmas
2: ugye?
1: Kérdés.
2: Tehát egyszerűen az idő, amikor rövidebb lesz, de nagyon elementárisan rövidebb, akkor azért abszolút nem mindegy, hogy mit csinálsz vele.
1: Teljesen jogos. Na még egy kérdés, ami itt már a kezdetek óta foglalkoztat, most a 60 pluszosokat feltétlenül öregnek kell neveznünk?
2: Ne, hát egyáltalán nem kell feltétlenül öregnek nevezni őket, sőt, nem tudom pontosan, hogy hány éves kortól van az, hogy
1: én sem tudom, hiszem, de
2: 70 pluszosok az idősek már, vagy az öregek, de A probléma az, hogy ha megkezdődnek a különböző betegségek, és az életünk középpontja a kreativitásról átmegy arra, hogy itt fáj, ott fáj, orvoshoz járok, akkor azért az egy minőségbeli, ha nem is azt mondom, hogy lecsökkenés, de egy óriási változás. Tehát, hogy szerintem ez itt minden idősödő embernek a felelőssége, hogy foglalkozzon a saját egészségével. Nemrég pont mondta nekem valaki, hogy jaj, ennyi idősen már mindenkinek van valami baja. Szóval ez rossz, nem szóltam semmit, persze, de ilyen mondatokat nem jó még csak meghallani sem.
1: Jó, igen, abszolút.
2: Tudod, tehát hogy miért kell mindig leírni az idősebb embert, azért mert 60 pluszos tulajdonképpen Magyarországon, ahol a férfiak már 63 éves koruk körül elaláznak, de ünnepelni kellene minden 60 éves embert. Egyébként mondok neked egy nagyon érdekes dolgot, hogy amikor megírtam az 50-es nők együtt című könyvet, akkor pontosan azt azért írtam meg, mert megmondtam, hogy 50 éves vagyok, és akkor nem örültek nekem, tudod? Tehát volt egy ilyen visszajelzés, hogy hát megöregedett. Érted? Tehát meg, hogy jönnek a bajok, meg ilyesmi. Na most, hogy már 61 éves vagyok, most azt látom, hogy most sosem mindenki már örül. Most azért örülnek, hogy hát még él.
1: Aha.
2: Nem tudom, mi lesz majd 70 pluszosan, remélem megélem. Nem biztos, komolyan, tehát nincsenek ki azért illúzióim.
1: De mit érzel?
2: Amit megtehetek, azért, hogy ne kelljen az egészségemmel foglalkozni. Uh-huh. Az azt jelenti, hogy mozgok, igyekszem egészségesen táplálkozni. Tehát amit az ember megte. Igen, tehát rajtam nem múlik, de bármi történhet. Tehát azért nem minden, ami kezünkben van.
1: Uh-huh. De mit érzel?
2: Hogy érted?
1: Sokáig fogsz élni? Ez csak érzi az ember, nem?
2: Nézd, most nemrégiben a Longevity World Cup, nem tudom, hogy mennyire mutathatom ezt itt be.
1: Itt bármit.
2: Igen?
1: Szívesen veszük.
2: Hát van egy ilyen verseny, ahol kiszámítják az embernek a biológiai, tehát nem a kronológiai korát, hanem a biológiai korát. Ez egy nagyon komoly verseny, Ficsor Ádám hozta létre, és a Yale Egyetem algoritmusát használja, és most én ugye megírtam ezt a könyvet, és akkor gondoltam, hát minden évben egyszer csináltatok egy ilyen vérképet, hogy akkor gyerünk, végülis csak egy kicsivel kell élesebben megadni a határokat itt, hogy milyen értékeket néznek, és akkor legnagyobb megdöbbenésem meg kiderült, hogy 15,5 évvel vagyok fiatalabb, mint a valós korom. De ezt most nem azért mondom, hogy jaj, bezzeg, tehát nem ezért, hanem azt mondom neked, hogy ha az ember az egészséges életet választja 20-30-40-50-60 éven keresztül, és az az életének a része, akkor az azt jelenti, hogy magától értetődően bizonyos betegségek elkerülhetnek. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem esel le a fáról, de azért reméljük, nem? De hogyha egy bizonyos egészséges életmódot betartasz, akkor például én ugye a biológiai korom szerint most a változó kort már visszafelé elhagytam.
1: Na.
2: Ez egy nagyon...
1: De szereted most ezt a 61-es korszakot?
2: Szeretem, vagy nem szeretem, ez van.
1: Az van, oké. Hogy éled meg? Akkor inkább így kérdezem.
2: Úgy élem meg, hogy érzem, hogy felerősödött a mai nap, felerősödött a pillanat, nem vagyok hajlandó veszekedni. Mondjuk azt régen se voltam egyébként, tehát abszolút nem vagyok ilyen veszekedős típus. Igyekszem a szeretett kapcsolataimat erősíteni, és kíváncsian várom, hogy mi jön. Én hívő ember vagyok, tehát nem gondolom, hogy nem jó helyre kerülök, igyekszem azért, hogy rendes ember legyek persze, tehát hogy bizonyos dolgokat az ember igyekszik úgy intézni, hogy tisztességgel. És azt remélem, hogy nem azt remélem, hogy ezért majd esetleg engem odafönn megjutalmaznak, hanem hogy ne legyen bennem egy olyan érzés, hogy nem csináltam meg, mert lusta voltam, vagy nem mondtam meg, mert nem volt hozzá kedvem, vagy tehát, hogy nem tettem meg a maximumot azért az életért, amit én kaptam. Annyira izgalmas egyébként.
1: De abszolút, ahogy még hallgatni is egyébként.
2: Egyszerűen döbbenetes számomra. És az, hogy a Longevity World Cup algoritmusa kimutatta, hogy 15,5 éve vagyok fiatalabb, mint a kronológiai évszámom, azért az azt mutatja, hogy tényleg nem kell túl sokat csinálni, de az egészséges élet, tehát hogy mozogj, és mondjuk ne hízz meg, ezek olyan hasznos dolgok.
1: Na hát akkor egyidősek vagyunk.
2: Igen? Na, hát ennek nagyon örülök.
1: Én meg annak örülök, hogy itt voltál, és idehoztad ezt a csodakönyvet, úgyhogy szívből ajánlom minden hallgatónak, a Kudarcos Öregség és Ellenszere címmel keressék.
2: Igen.
1: És ha...
2: Elmondhatom, hogy hol lesz a könyv?
1: Hát hogy ne, oda, hova szeretettel várod őket.
2: Igen, Farmoson lesz a Rózsa Nyugdíjas Klubban, október 15-én, úgy emlékszem, délután 4 órakor, de még úgyis megosztom.
1: Az oldaladon ezt úgyis
2: igen, megosztom.
1: És minden pontos, fontos információért Büki Anna Facebook oldalát keressék,
2: persze.
1: Y-nal megtalálják őt, illetve mondom az e-mail címét is, kudarcomellenszere@gmail.com. Itt meg tudják rendelni az új könyvet, gondolatok az önértékről, a belső szabadságról és a józan élet művészetéről, ez az alcím. Úgyhogy így keressék. Hát én sok csillogó szempárat kívánok neked, a könyv olvasói közül, akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
2: Köszönöm
1: akkor
2: szépen.
1: Akkor be van teljesítve.
2: Remélem.
1: A missziója ennek a könyvnek. Büki Annával beszélgettem, kedves hallgatóink, támogassák őt abban a szép hivatásban, de nem könnyű hivatásban, amit ő misszióként képvisel. Sok mindent és sok energiát beletesz, ezt az energiát a figyelmükkel viszonozzák, erre kérem a hallgatókat. Vigyázz magadra, Anna, meg a hallgatók.
2: Köszönöm
1: is.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még én is vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Püki Annának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Érkezik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros, gyorsulnak a vonatok Kelenföld és Budaörs között, nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentételezés nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között, jelentette be a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán közölte, dolgoznak azon, hogy a pályaállapota miatt bevezetett sebességkorlátozások egy részét megszüntessék. A jelenlegi óránkénti 60 km-es korlátozás helyén 80 km-es sebesség lesz megengedett, a többi érintett szakaszon pedig visszaállítják az óránkénti 120 km-es pályasebességet. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfólió. Rákai Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Henkuk gomiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben külön leges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncsgyárnak, a tranzakcióval pedig rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Henkuk gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vladimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Vasárnap a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Délután 15-22 fokot mérhetünk. Nyugaton lesz a melegebb, a tartósan felhős keleti tájakon hűvösebb.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az elgéti.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében október 16-án, ami egy pénteki nap, este 19 órától a Hangdóm részen jön Katona Klári és a Közelség. Katona Klári, igen, a híres énekes nő, Közelség produkciója, valódi összművészeti alkotás, zenébe ágyazott, saját előadásában megszólaltatott írásaihoz a zenei alkotótársak Gőz László, Fekete Kovács Kornél és Emil Gerasim lettek. A képi világ Goda Gábor és vizuális társalkotói Hajdú Gáspár és Lukács Mihály elgondolásain alapul. Az alkotók teremtette egység a Hangdóm különleges terében háromdimenziós érzékeléssel emel egy máshol

0: nem tapasztalható világba. Nevezzük Dome Ripley eseménynek, amely nem csak a Közelség című összművészeti alkotást láttatja, hallatja velünk, hanem Katona Klár is jelen lesz ezen a rendkívüli eseményen, azaz igazi személyes alkotói közelségben. Élhetjük és érthetjük meg ezt a művet. A vetítés után a közönségnek lehetősége lesz kérdezni Kláritól is, sőt beszélgetni is az alkotóval. Az összművészeti alkotásban a közös munka alapját Katona Klári érzékeny írásai adják. Saját interpretációjával még inkább megnyílik előttünk írói világa. A hang domba készült alkotással műfajok közén viszi a valódi közelség felfedezésére. Az élek, a másképp, a mondat, a szerelem, az áldasség, a férfi, a társas lét, a kérdés, a taszításaink vonzásai, az ölelés, a tudom gondolataiban megfogalmazottak, a bensőségesen megszólító mondandó, a zene érzelmi pulzálása, csendjei és a minimalista, letisztult képi világ egymástól kapott hangsúlytól lesz új egészé. Tehát október 16-a, péntek 19 óra a Magyar Zeneháza hangdómjában. Igen, ott a Városliget szívében.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felfüggesztik a déli körvasút beruházását gazdasági összejátszás miatt. Új ellenzéki képviselő ül be a parlamentbe, ismét megrendezik a látás hónapját. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Felfüggesztik a déli körvasút beruházását, továbbá kizárják a V-hidat a folyó vasútépítési munkákból közbeszerzésnél történt összejátszás miatt. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a sajtótájékoztatót követően levélben értesíti a V-hidat arról, hogy a déli körvasút beruházását felfüggesztik, a kivitelezőnek a munkaterületet el kell hagynia, és el kell számolniuk a náluk lévő 57 milliárd forintnyi előleg. Tette hozzá a miniszter. Közölte, a magyar államot minimum 50-100 milliárd forint közötti vagyoni hátrány érhette, büntető feljelentést is tesznek, valamint a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. További volt kormányzati szereplők és a Bicskei Gyermekotthonhoz köthető intézményi és önkormányzati vezetők, köztük Tesseli Zoltán korábbi bicskei polgármester meghallgatásáról is újabb iratok, köztük Balogh Zoltán Dunamelléki református püspök püspöki jelentésének bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület együttműködési kötelezettség nélkül október 15-i zárt ülésén hallgatja meg a Bicskei otthon két munkatársát. A testület döntött mások mellett a Sándor Palotánál és az Igazságügyi Minisztériumnál Kónya Endre kegyelmi eljárásával kapcsolatos iratok eredetiben történő bekéréséről is. Karlosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz frakcióhoz, jelentette be Bóka János frakcióvezető Facebook oldalán. Bóka János azt írta, a Fidesz-KDNP országos lista 150. helyén szereplő Karlosné Gyurkó Katalinról, hogy 5 gyermekes édesanyaként a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnökeként és több éves kormányzati tapasztalattal a háta mögött továbbra is a családokért és a közösségekért dolgozik. Ebben a hónapban ismét megrendezik a Látás Hónapja országos kampányt. A Magyar Optikus és Optometrista Szövetség kezdeményezéséhez csatlakozó optikák most ingyenes látás ellenőrzést biztosítanak az érdeklődőknek. A rendszeres látásvizsgálat minden életkorban fontos, hiszen a rossz látás nem csak fejfájást és fáradtságot okozhat, hanem a közlekedésben is veszélyforrás lehet. A részletekről Szabadi Zsolt, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
3: A Látás Hónapja a hazai optikai szakma legnagyobb kampánya, én már 21 éve töretlen sikerrel kerül megrendezésre. Közel 200 optikai szaküzlet vesz részt országszerte a kampányban. Javaslom, akiket érdekel a látás egészségük, és esetleg szeretnék megnézetni az éppen most használt előléptet, keressék a Látás Hónapjában résztvevő optikai szaküzleteket szerte az országban, díjmentes látás ellenőrzéssel, díjmentes szemüveg ellenőrzéssel, izaktanácsadással. Az éves látás nagyon fontos, és a látásunk gyakorlatilag az egész életünkre, az életminőségünkre kihatással van, kedvünkre, a lelkesedésünkre, a biztonságunkra, úgyhogy figyeljünk erre együtt. Ebben a hónapban kiemelten, közel 200 optikában országszerte.
2: A résztvevő szaküzletek listája a látáshónapja.hu oldalon érhető el, a kampányról pedig a szervezet Facebook és Instagram felületein is találhatók további információk. Vasárnap már vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. A szél néhol megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható. A tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 18-án vasárnap este 17:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében, igen, ott a Városliget szívében jön a Fehér Bot Nemzetközi Világnapja. Koncertek, workshopok, kiállítások Novák Péter műsorvezetésével. A Magyar Zeneháza társadalmi felelősségvállalási programjának keretében a Fehér Bot Nemzetközi Világnapjához kapcsolódva megrendezett koncert célja, hogy felhívja a figyelmet a vak és gyengén látó emberek mindennapjaira, teljesítményére és értékeire. Az esten vak és látó művészek, tanárok és diákok együtt tisztelegnek a vakok magyarországi oktatásának 200 éves története előtt, megmutatva, hogy a zene valóban közös nyelv, összeköt, érzékenyít és lebontja a köztünk lévő láthatatlan határokat. 1825-ben 200 ezüst forinttal kezdődött minden. Komolyan, a vakok oktatására szánt adomány egy lelkes tanár és tehetséges vak tanítványa érdeme volt. Ők ketten győzték meg a pozsonyi országgyűlést arról, hogy a látássérült emberek oktatása bizony nélkülözhetetlen.

0: elmúlt 200 év számtalanszor igazolta, hogy a 200 ezüst forint sikeres befektetés volt. Ennek az örökségnek köszönhetően születhetett meg többek között a Homérosz kórus és tehetett szert világhírre Ungár Imre, Érdi Tamás, valamint az Ungária zongora négyes. A koncerten Chopin, Debussy, Bernstein és még Richard Rodgers művei mellett Szörényi Levente és Wolf Péter dala is megszólalnak. Közreműködik Ónodi Péter William, Bedrudin Panna, Érdi Tamás, Magyar Csaba, Horváth Szabolcs, Bartol Zsuzsanna, Flamich Mária, a Vakok iskolája legáltó kórusa, Wolf Péter és Wolf Kati. Anya, vagy pontosabban apa és lánya együtt. Az est műsorvezetője, ahogy már mondtam, Novák Péter. 19 órakor kezdődik a koncert, de előtte lesz még egy ingyenes program, sőt több is, ahol várják szeretettel a közönséget. Tehát október 18-án a Városliget szívében.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 10 milliárdokat spórolhatott az ország a paksi fenék küszöbbel. Csökken az üzemanyagadója a buszoknál és teherautóknál. Ásványbörze lesz a hónapban Budapesten. Molnár Róbert köszönti Önöket. A paksi fenék küszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő kifejtette, ha nem épült volna meg a fenék küszöb, előzetes becslések szerint a paksi atomerőmű egy hónapnyi leállása csak a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forint kiesést okozott volna, és ebbe még nincs beleszámolva a gazdasági hatás. A fenék küszöb bekerülési költsége 6 milliárd forint körül alakult, tette hozzá. Az amerikai-magyar parlamenti kapcsolatok erősítését szorgalmazta az Egyesült Államokból érkezett delegáció, amelyet Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke fogadott az országházban. A házelnök bejegyzésében azt írta, hogy Virginia Fox republikánus képviselő által vezetett delegáció elismeréssel szólt a tavaszi választási eredményekről, és érdeklődött a Magyarországot érintő legnagyobb kihívásokról. Hozzátette, hogy az amerikai delegáció a parlamenti kapcsolatokat tekintve együttműködést és támogatást ajánlott fel. Ennek erősítését ő is szorgalmazta, jegyezte meg a házelnök. Forsthoffer Ágnes közölte azt is, hogy hamarosan megalakul az USA parlamenti baráti csoport, amelybe már 34 képviselő jelezte részvételét. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Budapesten. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. Kitért arra is, emellett szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését Magyarországon. Miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók azt mondták, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan. Október 17-18-án ásványbőrze lesz Budapesten a MOM sportban. Ásványok, drága kövek, fosszíliák, aranymosás és családi programok várják az érdeklődőket. A 2027-es év ásványa cím jelöltjeit, az augitot, a krizotilt és az olivint is megismerheti a közönség. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát, több mint 2000 négyzetméter.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek. Változatosan 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: A Telex beszámolója szerint az állam 2024-ben havi mintegy 50 millió forintért bérelt ki egy irodaterületet, amely végül üresen maradt. Később a bérleti szerződést a MÁV vette át, amelynek több 100 millió forintos átalakítást kellett elvégeznie.

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Már ki is zárták a V-hídat a körvasút beruházásából. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagmegóvó, balesetveszély elhárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindexe szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vizes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat. Is. Budapest 2027. június 26-a és július 18-a között ad otthont a vizes világbajnokságnak. A programban többek között úszás, vízilabda, műugrás, műúszás és nyílt vízi úszás is szerepel. Csak nem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felvetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárca vezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adat Vagyon Ügynökséget, ahol luxusszálloda, jean, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásban. Vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A szél néhol megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható. A tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.
2: Ma is tart a futóverseny, emiatt komolyabb korlátozásokra kell készülni. A fővárosban már reggel 6 óra óta lezárták a budai alsórakpartot. Fél héttől pedig ugye a pesti alsórakpart Dráva utca és a Közraktár utca közötti szakaszát. Délelőtt időszakosan lezárják többek között a Lánchidat, az Andrássy utat, a Szabadsághidat, az Árpád fejedelem útját és a Margit szigetet is. Az Árpád hídon Pest felé 10 óra 10 perctől fél kettőig csak egy sáv lesz járható. Több BKK járat útvonala is változik, a 2B. A 23-as villamos egy szakaszon nem jár, ahogy a 47-es és a 49-es villamos sem közlekedik a Szent Gellért tér és a Deák Ferenc tér között. A 26-os busz délelőtt kimarad, a H6-os helyfejet pedig Soroksár, Hősök tere és a Közvágó híd között is pótlóbusz jár. A Hung Expo környékén ma délután erősebb forgalomra kell számítani, a 10-es busz viszont sűrűbben közlekedik. Ha szeretnének megosztani velem valamit az utakról, természetesen írhatnak vagy hívhatnak a 0 30 0630 30 30 95-8-as számunkon.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jó reggelt, Sláger FM hallgatók, október 11-e van, 6 óra után járunk, ébredjünk együtt, én Zsupos Ági vagyok, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, délig együtt rádiózhatunk, Máris Gáspár Lacival és Lotfi Begivel indítunk, ez lesz a Hurrikán.

Ez a Sláger FM, az FM-et hallottuk, a Megtalállak még szólt. Egy golyóstollat naponta kézbe veszünk. A feltalálójáról talán mégis ritkán gondolkodunk. Ma még megnézhetjük Bíró László József tudományos hagyatékának kiállítását a Pest Hidegkúti Klebelsberg kultúrkúriában. A tárlat ma zárul, 10-től este 6-ig látogatható a Templom utcában. A golyóstoll mellett a feltaláló más ötleteivel és sokoldalú életével is találkozhatunk. Jó alkalom lehet ez arra, hogy egy hétköznapi tárgy mögött felfedezzük az ember történetét. Most pedig jöjjön a Quimby és az autó egy szerpentinen.

csillag. Folytatjuk a Sláger FM-en fél hét után is, remélem, hogy nyugodtan telik a reggel azok számára is, akiknek szabad nap, azoknak is, akik dolgoznak. Akár reggeliznek, akár úton vannak, maradjunk még a slágereknél, előbb időjárási közlekedési friss információk jönnek, aztán pedig Kovánszki meg a Vega és a viharban szivárvány. Mutatok belőle egy rövid részletet. Jó lenne ma egy kis napsütést is találni a felhők között.

0: de sajnos borongós esős idővel indul a mai napunk az ország egész részén, így az útnak indulóknak vizes, csúszós burkolatokra és vízátfolyásokra is fel kell készülniük. A csapadékos borús időben a fáradtság, bágyadtság és az esetleges vérnyomás problémák miatt tompábbak lehetnek a reflexek a volán mögött. Az ország északnyugati harmadára ráadásul az erős élénk széllökések rontják a járművek menet stabilitását, tartsanak tehát megfelelő követési távolságot. A legmelegebb órákban 17 és 19 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Ma elsősorban a belvárosban és a rakpartokon érdemes hosszabb menetidővel számolni a futóverseny miatt. A budai alsó rakpart már reggel 6 óta, a pesti alsó rakpart pedig ezekben a pillanatokban lett lezárva, később pedig a Lánchíd, a Szabadsághíd, az Andrássy út, a Margit-sziget és több rakparti útszakasz is érintett lesz. Az Árpád hídon Pest felé délelőtt csak egy sávon lehet haladni, a közösségi közlekedésben is sok változás lesz, a 16-os és a 26-os busz egy ideig nem jár, a 15-ös több szakaszon kimarad vagy terelve közlekedik. A 19-es és 41-es villamos pedig délelőtt módosított útvonalon jár. Ne feledjék, a Papp László Sport Arénánál este 8 és 10 között rendezvény miatt torlódásra lehet számítani. Kispesten a Hofer Albert utcát délután és este két időszakban is lezárják majd egy futballmérkőzés miatt, legyenek körültekintőek. Vigyázzanak a magukra, egymásra, hiszen mindenki szeretne hazaérni. A 0630 30 30 95 8-as számunkon pedig akár üzenhetnek, illetve hívhatnak is, hogyha szeretnék kiegészíteni ezeket az információkat.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A Follow the Flow, nem tudja senki című dalát hallhatták, a 7 óráig hátra lévő időben pedig még jön az unisex és a csoda az élet. Én Zsupos Ági vagyok, 7-kor hírek és friss információk jönnek, 8 órától pedig Mautner Zsófival lángost kóstolunk a Kóstoljuk meg című műsorunkban, úgyhogy érdemes lesz egész reggel velünk tartani.

0: vagy ez bőven.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el.
10: Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük!
10: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
11: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
10: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
11: Na jó, takart.
10: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Zárva tart a várpalotai vasútállomás pénztára. Szemétszedési akciókat tartanak a Bakonyban. Üdvözlöm Önöket, Szendőfibori vagyok.

0: Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozófőügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i telefonlopás eset miatt. Erről a kormányfő számolt be Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást fogadni. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Emiatt merült fel vele szemben a lopás bűncselekménye. A kihallgatás után az ügyészség is közleményt adott ki. Azt írták, Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő. Hozzátették, további adat az ügyben jelenleg nem közölhető. Meghalt egy végzős középiskolás lány egy hévízi iskolai programon. A Váci Táncsics Mihály mezőgazdasági technikum 13. A-osztályának tanulója szerda hajnalban lett rosszul a szállodában. A pedagógusok azonnal segítséget kértek, a mentők pedig megkezdték az újraélesztést, de az életét már nem tudták megmenteni. A diákok háromnapos programon vettek részt, amelynek célja a továbbtanulási lehetőségek és a keszthelyi egyetemi kampusz megismerése volt. A haláleset körülményeit a keszthelyi rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja. A rendőrség szerint sem önkezűségre, sem idegenkezőségre utaló körülmény nem merült fel, a halál pontos oka egyelőre nem ismert. Az iskola és a szakképzési centrum pszichológiai és lelki támogatást biztosít a történtek által érintett diákoknak és pedagógusoknak. Várhatóan december közepéig zárva tart a Várpalotai vasútállomás pénztára a felújítási munkálatok miatt. Az utasforgalmi rész mintegy 65 millió forintból újul meg. A jelenlegi várótermet és az egykori büféhelyiséget összenyitják, korszerűsítik a gépészeti és villamossági rendszereket, valamint az utasmosdókat is teljesen átépítik. A munkálatok idején a helyszínen nem lehet vasúti jegyet vásárolni. A menetjegyek online a MÁV honlapján és a MÁV Plusz alkalmazásban válthatók meg. Emellett a várpalotai autóbuszállomás pénztáraiban is lehetőség van vasúti menetjegy vásárlására. Az időtálló építészet állt a középpontban a Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikumban, ahol 8. alkalommal rendezték meg az építészet világnapjához kapcsolódó szakmai napot. A diákok és a szakemberek többek között Kossuth Díjas építészekkel találkozhattak. A program kiemelt vendége Skardelli György volt, aki 46 éves pályafutásáról és olyan munkáiról beszélt, mint a Puskás Aréna vagy az MVM Dóm. Varga Tamás Veszprém alpolgármestere szerint a város fejlesztésénél a fenntarthatóságra, az élhetőségre és a vízmegtartásra is figyelni kell. A rendezvényhez kapcsolódó Nyitott szemmel című kiállítás Veszprém kevésbé ismert építészeti értékeire hívta fel a figyelmet. Két bakonyi szemétszedési akcióhoz is csatlakozhatnak az önkéntesek októberben Zirc környékén. Október 17-én szombaton 8 órától a Reguliantal szakképző intézmény és tanműhelyei környezetét tisztítják meg a hulladékoktól. Egy nappal később, október 18-án a Kardosréti tónál és a Vallakert területén várják a segítőket. A korábban rendezett tiszta tó és gyümölcsös helyén ma kiszáradt, náddal benőtt meder és jelentős mennyiségű hulladék található. A Teszed akcióban a résztvevők kesztyűt és zsákokat kapnak, az összegyűjtött hulladék elszállításáról pedig a szervezők gondoskodnak.
1: Ma a hét utolsó napján a 18. kerületi Üllői úton befelé a Garai utcánál és a Bártfa utcánál útszűkületre kell számítani villamos pályakarbantartás miatt. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc, Béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. Alternatívaként a 236-os buszt is érdemes választani. A H6-os hév helyett szintén pótlóbusz jár Soroksár, Hősök tere és a Közvágó híd között. A Közvágó híd és Pest-Erzsébet felső között a 224-es, onnan Soroksár felé pedig a 66-os, a 66B és a 166-os busz is használható. Újbudán a Muskétás utcai vasúti átjáró ma hajnalig zárva volt, úgyhogy ott már megint tudnak járni az autók, az Albert utcát pedig a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt lezárták. Hát erre kell készülni, bízom benne, hogy mindenki békésen és egyben épségben megérkezik oda, ahova indul, esernyőt ma mindenképpen tegyenek a táskába, de nem sokára erre is kitérünk. 06 30 30 30 95 8, ez továbbra is a forró drótunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 7 óra után is folytatjuk. Ilyen békésen, de egész nagy lendülettel a vasárnap reggelben. Október 11-e van, én Zsupa Sági vagyok, délig együtt rádiózhatunk. Kezdjük már is ezt az órát, Lady Gagával jön a Dead Dance.
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

csodálatos country királynő Taylor Swiftet hallgattuk itt a Sláger FM-en. Egy régi játék, egy különleges bútor vagy egy régóta keresett gyűjtői darab valakinek ismerősen cseng. A kecskeméti zsebpiacon nagyon könnyen elmegy a kora reggel, akár vasárnap is, mert hogy könnyű elidőzni a tárgyak között. Ma reggel 6-tól délután 2-ig tart nyitva a Szent László körúti vásártéren. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Régiségek, ruhák, növények és sokféle apróság között böngészhetünk. Ma pedig én úgy hallottam legalábbis benfentesektől, hogy különösen élénk a forgatag. A nézelődés mellé lángos, kürtős kalács vagy pecsenye is kerülhet. Mi pedig megyünk tovább a Talk Talk dalával. Ez az It's My Life, egy ismerős láger a 80-as évekből.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

Folytatjuk a vasárnap reggelben itt a Sláger FM-en. Michael Bublé dalát hallhatták, ez volt a Haven't Met You-ját. A fejünk néha azt mondja, maradjunk otthon, a szívünk pedig már lehet, hogy indulna valamerre. A következő dal címében is ez a kettő találkozik, My Head and My Heart. Éva Max-el megyünk majd tovább, de előtte jönnek, ahogy azt már megszokhatták, 7:30 után a friss közlekedési és időjárási információk.

0: Itt a reggelben továbbra is a borongós esős idője a főszerep, vezessenek nagyon óvatosan a csúszós utakon, vételkörzetünk több településén volt már csapadék. A frontmentes idő ellenére sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént és álmatlanságot, az egyre felhősebb idő pedig a hangulatunkra is rányomhatja a bélyegét, ezen majd én segítek. Ahol nem esik, ott a megerősödő északnyugati szél miatt átmenetileg fokozódhatnak az allergiás tünetek. A parlagfű is okozhat panaszokat, délután pedig átlagosan 17 és 19 fok lesz a maximum. Újbudán több tartós korlátozás is nehezíti a közlekedést, a Karinti-Frigyes utcát, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig egyirányosították, várhatóan ráadásul november 22-éig, az még messze van. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a forgalmat a villamosinekre terelik, csatornajavítás miatt a Sárbogárdi utat, a Fehérvári után lezárták, a Hamzsabégi úton pedig több ponton csak egy sávban váltakozó irányban lehet haladni. A Bartók Béla út, Karolina út és Tétényi út csomópontjában is sávlezárások vannak. A Fehérvári úton kifelé a Dombóvári útnál nem lehet visszafordulni és balra kanyarodni, a Dombóvári utat pedig a Fehérvári úttól a Budafoki útig egyirányosították. És ugye nem felejtették el, hogy ma elsősorban a belvárosban és a rakpartokon érdemes hosszabb menetidővel számolni a futóverseny miatt. A budai alsó rakpart már reggel 6-tól, de már a pesti alsó rakpart is le van zárva. 0630 30 30 95 8, ez továbbra is az elérhetőségünk, használják bizalmat.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára frissülnek a hírek, mert hogy közeledünk a 8 órához, utána pedig ráfordulunk a Kóstoljuk meg című műsorunkra. Mautner Zsófi vendége Zsani a Lehel piaci lángos centrumból, családi hagyományról és a jó lángosról beszélgetnek, ami egy magyar háztartásban, a magyar konyhában, hát, hogy is mondjam, alapvető kellék. Addig Michael Jackson biztosan következik, még lesz a The Way You Make Me Feel, úgyhogy érdemes lesz továbbra is a Sláger FM-mel rádiózni a vasárnap reggelben.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
1: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
1: alvászavar,
2: hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
7: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

A közterületeken megjelenő szociális, pszichiátriai és szenvedélybetegségi problémákról egyeztettek Veszprémben. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Lebontanak egy bakonyi kilátót. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok.

0: Közös fellépést sürgetnek a szakemberek a közterületeken megjelenő szociális, pszichiátriai és szenvedélybetegségi problémák kezelésére Veszprémben. A befogadásházában tartott kerekasztalon a rendőrség, az egészségügy, az önkormányzat és a szociális szféra képviselői egyeztettek. Elhangzott, hogy a közterületen megjelenő nehézsorsú emberek között nem csak hajléktalanok vannak, sokan pszichiátriai betegséggel vagy függőséggel küzdenek. A szakemberek szerint a szociális ellátás önmagában sok esetben már nem elegendő, különösen akkor, ha az érintettek nem működnek együtt. Hiányzik egy olyan köztes ellátási forma, amely az utcán élő súlyos állapotú embereket az egészségügyi vagy rehabilitációs rendszer felé segítené. A résztvevők szerint tartós eredmény csak a szociális, egészségügyi, rendészeti és önkormányzati területek összehangolt együttműködésével érhető el. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU, amely ingyenesen biztosít konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és civil szervezeteknek. A Hulladékgazdálkodási Társaság a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU 2023 óta megduplázta a kihelyezett gyűjtők számát, így ma már mintegy 3500 konténer működik országszerte. A további bővítéssel a közterületek mellett zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék a gyűjtést. A cél, hogy minél több helyen legyen lehetőség a feleslegessé vált ruhák és egyéb textíliák leadására. Lebontják októberben a Háskút közelében álló Fekete István kilátót, amely 2014 óta várja a természetjárókat. A szerkezetet 2025-ben biztonsági okokból már lezárták, a szakértői vizsgálatok pedig rovarok és gombák okozta korhadást tártak fel több tartószerkezeti elemnél. A Verga ZRT szerint a kilátó műszakilag és gazdaságilag sem menthető meg biztonságosan. A túrázókat arra kérik, hogy a munkálatok idején a kilátóhoz vezető piros háromszög turistajelzés mintegy 350 méteres szakaszát is kerüljék el. A területen egyelőre nem épül új kilátó. A korábbi engedélyek alapján ugyanis az eredeti környezeti állapotot kell helyreállítani. A Verga szerint, ha a jövőben lehetőség nyílik új kilátó építésére, arról tájékoztatják majd a természetjárókat. Bontási határozatot adott ki a Veszprém vármegyei kormányhivatal két engedély nélkül felhúzott luxus építményre Tihanyban. Az egyik ügy érintettje Komonci Zsolt, Sesták Miklós korábbi kabinetfőnöke és Tiborcz István üzlettársa, akinek szabálytalanul kialakított úszómedencéjét a hatóság szerint közhasználatú medenceként próbálták feltüntetni. A kormányhivatal ezt nem fogadta el, és 180 napos határidőt szabott az építmény teljes elbontására. A másik ingatlanon egy a MOL vezérigazgatójához Bacsa Györgyhöz köthető vállalkozás végzett engedély nélküli építkezést. Itt szintén bontást rendeltek el, emellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak. A Tihanyi félszigeten az elmúlt években több beruházás miatt is indult hatósági eljárás. A mostani döntések újabb luxus építmények visszabontását jelenthetik. Helikopteres harcászati gyakorlat kezdődik a Pápa bázis repülőtéren. Emiatt Veszprém és Fejér megyében is erősebb zajhatásra lehet számítani. Az október 5-e és 22-e között zajló több nemzeti kiképzésben magyar és külföldi helikopterek vesznek részt, amelyek alacsony magasságban, lakott területek közelében is végrehajthatnak feladatokat. A honvédség a lakosság megértését és türelmét kéri.
1: A Rákóczi híd környékén több ponton is forgalomkorlátozás van, vasúti híd felújítása miatt. A Budai hídfőnél a Budafoki úton irányonként egy-egy sáv használható, befelé pedig több szakaszon buszsávot jelöltek ki. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtónál szintén sávlezárás van, a Pesti hídfőnél pedig csak egy-egy sávban lehet kikanyarodni a Soroksári útra. Arra felé is érdemes körültekintőben vezetni. A Dombóvári útnál, a Rákóczi híd felhajtójánál sem lehet minden irányba kanyarodni, a Vízpart utca csak kerülővel érhető el, hölgyeim és uraim. A környéken a Fehérvári út és a Sárbogárdi út forgalmi rendje is megváltozott, ezért érdemes a szokásosnál egy kicsit több menetidővel számolni, de egyébként a reggel egyelőre békés, nagy felfordulás még nincs a városban, a csúszós utak miatt érdemes egy kicsit jobban odafigyelni, hiszen sokáig esett az éjszaka. 06 30 30 30 95 8, ez az SMS és telefonszámunk, használják bizalommal, hogyha megosztanak velem valamit.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 8 óra után folytatjuk a vasárnap reggelt, október 11-én itt a Sláger FM-en. Tartsanak velem, Rupos Ági vagyok, belehallgatunk kicsit a Kóstoljuk meg című műsorunkba Mautner Zsófival, ami biztosan jön előtte, a BTS és a Dynamite.

0: Ez a Sláger FM, vasárnap reggel akár a lángos történetével is kezdhetjük a napot. Ma Utmár Zsófi vendége Zsani a Lehel-piaci lángos centrumból. A családi történet 1957-ben indult, még a régi Bódés piacon. Hallgassuk meg, hogyan lett a lángosütésből több generáción átívelő hagyomány.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak, és mindenki másnak, aki a rádió YouTube csatornáján néz, vagy hallgat bennünket, tudják, érdemes rögtön azon nyomban a rádió YouTube csatornájára kattintani, és akkor meg is tudnak nézni bennünket, és meg is tudják nézni azt az ételt, amiről beszélgetni fogunk. Én Mautner Zsófi vagyok, ez itt a Kóstoljuk meg, beszélgetések konyhanyelven minden vasárnap reggel, Budapest és környékének legelhivatottabb, legjobb fej gasztro arcaival, és ezt most mindjárt be is fogom önöknek bizonyítani. Több mint egy éve hozom önöknek ezeket a remélhetőleg érdekes beszélgetéseket, több tucat szakemberrel csevegtem, miközben önök szerintem a vasárnapi ebédet főzik éppen, ugye volt itt már séf, hentes, termelő, sajtkészítős, szakácskönyvszerző, pék, na de lángos sütő még nem járt nálam, már pedig úgy gondolom, hogy ha valamikor annak, akkor ennek tényleg mostanában van aktualitása, úgyhogy én fogtam magam és meghívtam az én kedves lángososomat, aki a Lehel piacon van, és akit úgy hívnak, hogy Gerstenbrenn Jeanette. Zsani a Lehel piacon, a lángos centrumban süti most már hát évtizedek óta, vagy évek óta, mindjárt ezt jól kitaglaljuk majd, a fantasztikus lángosát, amit már a nagymamája is sütött. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy velem. Köszönöm szépen, hogy el tudtál jönni. Lángos sütöm vendégem még nem volt, de éppen itt volt az ideje. Úgyhogy Zsani, arra gondoltam, hogy egy kicsit azért menjünk vissza a múltba, azért mindenkitől megkérdezzük, hogy hogy lett ugye az a hivatása, amit választott, de azért az nagyon érdekes, hogy valaki választja-e, vagy belecsöppen egy ilyen családi örökségbe, szóval, hogy te hogy keveredtél ebbe a lángos bizniszbe.
3: Szia Zsófi, üdvözlök mindenkit, nagyon köszönöm a kedves szavakat, így jó érzés elkezdeni beszélni, hogy ilyen szépeket hallok. Igazándiból 1957 óta van ugye nekünk ez a kis lángosos a nagyszüleim által, és még a régi Bódés piacon volt ez. Érdekes kérdés ez, hogy bele születni, vagy hogy ugye választjuk-e. Én ezt úgy élem meg, hogy úgymond ez egy hagyomány nálunk, és hogy ez van egy kis vicces oldala is, ami másnak meghökkentő, hogy ugye egy karácsonyi ünnepségen mondjuk ülünk az asztalnál, és ez a rendeltél lisztet?
4: Megvan az olaj.
3: Hogy igazából vannak ennek picit ilyen, ami nekünk már a családban marad. Nekünk ez vicces, de egyébként azért nem biztos, hogy jó, hogy az egész élete az embernek arról szól, hogy ugye fölkelünk reggel, és ott vagyunk egész nap. De a szép oldala, hogy így maradt finom egy termék, és így lehet megőrizni a hagyományát. Papám pék volt egyébként.
2: És, a papa az a nagypapa.
3: Az édesanyukámnak az apukája, és itt emelném ki a Ruzicska nevet, mert az én nagyszüleim Ruzicskák, édesanyám is Ruzicska, és a nagypapám által indult ez az egész, aki ugye megismerkedett nagymamámmal, és ők indították el ezt 60 évvel ezelőtt.
2: És ők a Lehelen indították el?
3: Igen, a Bódés piacon.
2: Ugye az gyorsan a hallgatók, meg a nézők kedvéért mondom, hogy ugye a Lehel csarnok a mai formájában ugye jövőre lesz egyébként 25 éves, és előtte ugye valóban ez a Bódé piac van, ugye nagyon sok, főleg az idősebb vásárlók azért emlékeznek erre az időszakra, igen, nagyon szerették is, ugye ez egy ilyen sokkal eklektikusabb, ugye szabadtéri Bódés piac volt, és nagyon sokan egyébként emlegetik, tehát én ott azért figyelem a vásárlóidat is, meg ugye Facebookon is, ugye nagy óriásit ment a veled készült videó, és hogy ott is látom, hogy rengeteg idős ember emlékszik még a nagyszülők bódéjára, és valóban így emlékeznek rá, tudják a nevet is, mondják, hogy a Ruzicska féle lángos, és akkor a papád, a nagypapád, ugye azt mondod, hogy pék volt, és ő rögtön lángossal kezdett, vagy volt előtte valami más?
3: Ezt teljesen ilyen pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy pékség környéke is volt, de amiben úgy fixen, hosszú távon az a lángos volt, amiben a papám is tevékenykedett, és akkor még ez a sima lángos volt igazából.
2: És csak egyfajta, gondolom, hogy 57-ben mondjuk, igen, hát azért az 50-es évek.
3: És vagy Bambi, ugye, és aztán jött a tejfölös, sajtos tejfölös, és akkor lassan mellé majd jött ital még a papáméknál, és így ennyiben maradt nagyon sokáig, és sőt, a újdonságok leginkább már itt az új csarnokban. Tehát tulajdonképpen most lesz 25 éve, hogy elindultunk úgy, hogy több félét, azt már édesanyám.
2: Az már akkor az új csarnokban, kvázi, ahogy ugye 25 éves új csarnokban.
3: Addig.
2: És akkor a nagymamánál ott neked milyen emlékeid vannak abból az időből? Te akkor nem tudom, most nem akarom a korodat,
3: ja, semmiképpen szívesen elmondom, mert általában idősemnek néznek jóval, nem is értem miért, de nyilván értem. Én 90-ben születtem, úgyhogy a nagymamám sajnos, de keveset tudtam velük együtt tölteni, a papámmal is, viszont az emlékem mindig ugyanaz, amit én is most próbálok képviselni, hogy ez egy családias közeg, hogy megérnek a vendégek, és tudjuk, mit kérnek, tudjuk, mit tesszük, mit esznek, és hogy benne van a szívünk nekünk is, és aki oda jön, sokszor úgy jön oda, hogy azért jön lángost enni, hogy megkérdezzük, hogy van, el tudjon mondani pár mondatot, és meg tudjuk osztani egymással azt, akár egy lángos vásárlás alatt.
2: Úgy, tehát, hogy egy valós nekem, kapcsolódás
3: igen,
2: van.
3: Igen, nekem ez az emlékem, hogy mindig egy kis család. Minden vendég egy család. Ha új jön, ha régi, ha bármilyen vendég, hogy úgy álljunk egymáshoz, hogy emberileg szeressük egymást, ami szerintem ma már sokkal fontosabb talán, mint akkor. Tehát most a legfontosabb, hogyha valahol elmegyünk vásárolni, ott legyen egy pár jó szó, amit kapunk.
2: Igen. És mi a tapasztalatod, hogy ezt a fiatalabb generáció is értékeli, vagy inkább az idősebbeknek az értékrendjéhez áll közel? Mert én valahogy néha azt gondolom, hogy nekem ez nagyon fontos, és én is így vásárolok, főleg egy piacon ugye így ezt vásárolni, de néha úgy elbizonytalanodom, hogy nem becsüljük-e túl a mi generációnk, vagy az idősebbek ezt, hogy a fiatalok, akik egyébként ugye egy digitális közegben szocializálódnak, meg ahhoz vannak hozzászok, hogy megrendelik, nem tudom, akár a lángost, szóval, hogy nekik is van még igény, azon állat sokféle vásárló van, hogy a fiatalok is szeretnek beszélgetni, meg mesélni, meg kapcsolódni?
3: Ezt a részét nem annyira, viszont kedvesen kérnek ugyanúgy, ez a tapasztalatom, de úgy nem nagyon tudom őket megszólítani, viszont onnantól, hogy családdá alakulnak, tehát megszületik egy gyermek, már jobban lehet kapcsolódni.
2: De érdekes.
3: Én is viccelődök a kicsikkel, meg 8-ba vágom, meg 16-ba, meg már majdnem megetettem a gyermeket. Tehát, hogy onnantól lehet kapcsolódni. De a fiataloknál is azt tapasztalom, hogy azért jönnek, kikérik, jó, köszönöm szépen, és akkor úgy dicsérik. De még nem, valahogy témabeszélgetésben inkább a lángosról tudnánk beszélgetni szerintem.
2: Hát meg nyilván mondjuk az idősebb generáció, akinek esetleg van már, volt egyébként is mondjuk kötődése, vagy emléke a, nem tudom, te anyukádhoz, nagymamádhoz, akkor ugye másképp viszonyul a lángoshoz.
3: Igen, most mondod, azért van olyan, aki sajnos nem sok, aki emlékszik arra, hogy kihozta a nagyszülei és evett lángos.
2: Igen.
3: Na vele már másképp hát lehet persze. Ugye kapcsolódni, mert akkor rögtön tudunk beszélgetni a nagyszülőkről. Régen mi volt, hogy ahhoz képest. De igen, egyetértek abban, hogy a mai generáció picit rohan.
0: Mautner Zsófit és Zsanit hallottuk a Kóstoljuk meg című műsorunkban. A lángos mellé néha néhány kedves szó is jár, és a régi vásárlók családi emlékeiről is hallhattunk. Hamarosan folytatjuk a történetet, de előtte jön a Hurts és a Purple Disco Machine dala. Ez a Wonderful Life.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Vád

0: Sláger FM. Mit kezdjünk egy olyan családi örökséggel, amelyhez korai kelés és egész napos munka is tartozik? A Kóstoljuk meg folytatásában Zsani arról mesél Maudner Zsófinak, hogyan választotta végül a lángos sütést, miközben az éneklés is nagyon fontos maradt az életében.
1: Picit ugorjunk még vissza a ti történetetekhez, meg a generációkhoz. Tehát akkor voltak a nagyszülők, nagymama alapította, igen, ő ott, vagyis nagymama és nagypapa, ők ott akkor ezzel melóztak, gondolom, nagyon évtizedeken keresztül, és akkor utána ugye anyukát következett, igen, generációban, és akkor ő vette át a, ugyanazt a modellt, receptet, igen, vagy ő hogy folytatta.
2: Igazándiból négyen vannak testvérek,
1: igen,
2: és édesanyám és az öccse, ők kezdték el úgy, hogy anyukám a lángos részét, az öccse pedig ugye addigra már bejött az ital is jobba, és akkor így külön mentek ezzel a dologgal, és az új csarnokban is például már így történt, hogy mi voltunk a lángos, és a odéba az öccse, ő volt, de ő már nincsen ott. És utána anyukám vitte tovább, ő ugye apukámmal összeházasodott, és így együtt működtek, édesapám szerezte az árut, és akkor anyukám pedig benne dolgozott. De egyébként még ezelőtt, amikor ismerkedtek apukám, akkor apukám mosogatni segített anyukámnak, igen, és anyu pedig csinálta a lángost. Úgyhogy egy ilyen sikerült ezt ilyen családiasan tovább vinni.
1: És például anyukától megvan-e az a történet, hogy akkor ő belesodródott-e, vagy ő szerette volna ezt, vagy azért nagyjából egy ilyen hozott családi örökség volt, és nem nagyon volt választása, vagy ő mit mesél erről?
2: Azt, hogy régen ez nagyon jó lehetőség volt, hogy abban az időben, most így a anyagiról lehet egy picit úgy beszélni, hogy szépen.
1: Nyugodtan.
2: Egy havi fizetéshez képest, amit akkor kerestek, nagyon jónak mondható volt a lángos árulás, akár egy naphoz képest, mint egy hónap. És akkor így anyukám nagyon hamar ugye úgy is döntött, hogy ez az az út, amivel jövőt lehet építeni, aha, akár gyermekeket, van két testvérem, vagy bátyám, meg egy nővérem, mint hogy ugye az életben is döntünk sokszor így, hogy nem biztos, hogy azt csináljuk, amit szeretünk, viszont ha vannak célok, akkor látjuk, hogy ezt el fogjuk érni, ha igen, és ebben maradunk. Én szerintem is benn van, volt ő, vagy akár ma is, ha megkérdezzük,
1: igen,
2: hogy szerette is, hiszen azért egy olyan dolgot csinálni, amiről tudjuk, hogy előtte a generációk mennyit benne voltak, és ott álltak, és minden reggel felkeltek, és csinálták, mert ugye a lángos korán kell, ezért
1: hát
2: mi
1: az
2: is.
1: Nagyon korán kell, igen.
2: De ott van azért a másik oldal, aki nem szeretne többet a gyerekeivel tölteni, vagy többet a családjával lenni, de ugye ez a munka, ez igazándiból azt igényli, hogy ott kell lenni.
1: Igen. És anyukád is ugye nagyon sokáig egyébként még ott volt.
2: 47 évig.
1: 47 évig.
2: A 60.
1: Hát az rengeteg.
2: Amit ő felépített, igen. Nagyon sok.
1: És neked nem tudom, hogy egyáltalán úgy életszakaszban mikor, ennyi már gondolom ilyen 18 éves korodtól, igen, kezdve azért ott eljött a kérdés, hogy akkor viszed tovább, nem viszed tovább, ez egyáltalán opció volt-e, tehát gondolkozhattál-e egyáltalán másban, és szeretted-e volna csinálni?
2: Az az igazság, hogy én akkor nem tudtam megmondani, hogy mit szeretnék csinálni, ugye nagyon szerettem énekelni gyerekkorom óta, de úgy azért abba úgy, hogy nincs úgy háttér, az ember, igen, úgy nem indul el, mert hogy abból nem biztos, hogy rögtön úgy lehet megélni, és ezért a szüleim nagyon úgy, hogy jót akarnak, vendéglátás felé tereltek. Tehát meglett a vendéglátós végzettségem, és hát ugye adott, hogy hát akkor,
1: igen,
2: menjek a lángososba dolgozni. Nem volt így kimondva, hogy akkor ezt fogod átvenni kislányom, és csinálni kell, és nem tudom, szóval ők próbáltak teret adni arra. Mentem az ELTE-re, zenetanári szakra, mentem kórusokba énekelni, esküvőkön, templomok. Tehát, hogy próbáltak teret adni, hogy ha szeretném, tegyem azt, amit szeretnék.
1: De jó.
2: De ugyanúgy kanyarodtam a felé, hogy ez milyen jó, hogy ott a vendégek dicsérik, hogy szeretik, hogy van egy pont, ami, ha küzdünk valamiért, utána a végeredmény az, hogy egy csoda, hogy így emlékeznek rá, és abban az egy percben adok valamit, ami neki ad egy pluszt aznap. És szóval, hogy akár egy szó, és mellé még, hogy ez egy termék, hát ez egy fantasztikus dolog. És ugye közben nekem is lett családom, egy kisfiam, és akkor ugyanabban éreztem magam, mint anyukám, hogy ezt azért is szeretném csinálni, mert most már elmondhatjuk, hogy 60 éve benne van a család, és hogy ez ennek lelke van, és ezt nem szabad hagyni, hogy elvesz.
1: Fantasztikus. És az az igazság, hogy nagyon-nagyon át is jön ez, nem csak a terméken, majd mindjárt beszélünk a lángosról is, hogy miért annyira fantasztikus, de hogy szerintem ez a történet, meg ez a személyes családi örökség, meg az, hogy te ezt imádod csinálni, és tényleg csupa szívvel, lélekkel csinálod, ez nagyon átjön, és látjuk azt is, hogy a vevők tényleg imádnak. Na, hát mondjuk ki, hogy imádnak, és tényleg a közösségi médiában is, ugye ott a kommentekben, hát látszik, hogy ezek nem ilyen mondva csinált kommentek, hanem nagyon sok mindenkinek van konkrét története, nagyon szeretik a közvetlenségedet, a kedvességedet, ezt a valódi kapcsolódást, amit szerintem ők is éreznek, meg azt hiszem, ami reméljük, hogy átjön szerintem itt az éteren keresztül is, szóval ezt a szép személyiségedet, úgyhogy ez nagyon átjön a lángoson nagyon keresztül is. És a kisfiad mennyi idős most?
2: Ő 8 éves.
1: 8 éves? Hát akkor neki még azért van ideje, még van egy 10 éve, ugye?
2: Van, de azért, ha megkérdezem, hogy lángos szeretősítés.
1: Tényleg? De hát ez fantasztikus.
2: Fantasztikus, igen.
1: Hát ez
2: igen.
1: Szuper.
2: Örülök neki, de azért nyilván van más oldal is, amerre megy még másodikos, szóval.
1: Persze, jó, hát még nem tartunk de ki, igen, de azért, igen. De azért akkor elég, van rá esély, hogy akkor besétál valahogy úgy fű alatt, vagy nem is annyira fű alatt, de besétál ebbe a hivatásba. Egy kicsit zárójelbe tegyük, hát azért itt hallják a hallgatók is, hogy itt nagyon komoly zenei ambícióid voltak, és én azt azért elárulom a hallgatóknak, meg a nézőknek, hogy a Lehel csarnoknak az első nagy rendezvényén, ugye, ahol egy színpados program volt meg minden, és ott Zsanit is felhívtuk, ugye bemutattuk a kereskedőket, akiket ugye a vevők egyébként ritkábban látnak ugye egy ilyen színpadi helyzetben, és ott hát kiderült Zsaninak ugye ez a zenei háttere, meg az ének tehetsége, és ott teljesen spontán én gondoltam, hogy majd ott könyörögni kell, hogy esetleg adjon elő valamit, hát a Zsani a legnagyobb örömmel azonnal bedobta magát, és egy olyan kis gospelt rittyentett ott a csarnoknak, meg a piacozóknak, hogy így azóta is mindenki ezt emlegeti. Ebből az énekzenei vonalból valami azért meg tudott maradni? Tehát, hogy van kis hobbi, vagy olyan pici szabadidős tevékenység, ahol ebben ki tudsz teljesedni?
2: Most jelenleg nincsen. De ha megnevezhetem a kórust, akkor
1: nyugodtan,
2: van a Song Factory Budapestben voltam legutóbb, egy nagyon tehetséges karvezetővel és társakkal van ez a kis kórus. Kis, hát most már szerintem eléggé kinőtte magát, most Budapest Parkban is két nagy koncertjük volt az Áriával, úgyhogy nagyon nagy dolog.
1: Szuper.
2: Ott énekeltem, most szünetelek egy kicsit. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most abban van lehetőségem, ha így a kóruson belül nagyon-nagyon tetszik, mert ott is annyi mindent lehet tanulni, nyitni a hallást, és
1: na jó, de hogy akkor ez nem
2: szeretem, ha elől vagyok.
1: Elől vagy, jó.
2: Most nincs.
1: Hát majd a következő leheles rendezvényen már kapacitálunk, ugye október 18-án lesz egy ilyen nagy következő gasztrokulturális rendezvény, és egyedül még csak nagyon kapacitáljuk a Zsanit, hogy ott álljon elő, és te mondtad, hogy már jött oda hozzád. Igen. Kereskedő, hogy esetleg zenei alapos.
2: Nem mögöttem, mondtam, ez fantasztikus.
1: Hát szuper.
2: Akkor itt kiderül mindenkiről, majd keresek egy hentest, aki dobol, vagy valami.
1: Már is megalapítjuk a Lehel csarnok zenekarát.
2: Igen, valamit kitalálunk. Együttes névnek, és akkor, hát mondjuk a Lehel igazából, hát igen, ez adott.
1: Nagyon jó. Szóval, hogy azért akkor erős is meg, hogy azért van lehetőséged, meg van időd ebben is kiteljesedni
2: ez az,
1: azért.
2: Igen.
1: Feltölt meg, ami neked a hobbit.
0: A családi történetben most az éneklés is előkerült, Zsani a lángosütés mellett kórusban is énekelt. Ez volt a Kóstoljuk meg egy részlete, nem sokára innen folytatjuk, addig pedig érkezzen a Margaret Island és az eső.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A ma délelőttünk egyelőre borongósan és kicsi hűvösen telik, mert ugye az éjszaka folyamán sok helyen esett, és vételkörzetünk több településén is tapasztalhatnak még csapadékot. Eső, zápor és vízátfolyások nehezíthetik a közlekedést. A fáradékonyság és a görcsös panaszok mellett a vérnyomás ingadozás is ronthatja a koncentrációt a forgalomban, szóval tartsák meg a megfelelő követési távolságot. Északnyugaton az erős szélökések miatt ajánlott a kétkezes kormányzás, a hőmérséklet a délután folyamán átlagosan 17 és 19 fok között lesz. Az M5-ös autópályán a 147-es Balástya csomópont után Szeged felé a 149-es kilométernél baleset történt. A sérült járműveket kerülgetve lehet csak tovább haladni, ezért nagy figyelemmel és hát egy kicsit lassabban közelítsék meg a baleset helyszínét. És szintén az M5-ösön Ócsa és az M0-as autó csomópontja között új terelés épült ki, a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé. A külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán, a külső sávban. És ne feledjék, futóverseny miatt ma Budapesten sok helyen lehet fennakadás, lezárták többek között a budai és a pesti alsó rakpartot is. Vezessenek óvatosan, és hogyha kiegészítenék ezeket az információkat, ugye tudják már, megtehetik a 06 30 30 30 95 8-as számunkon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk a bepillantást a Kóstoljuk meg című műsorunkba. Most már jöhet maga a lángos. Ma Utner Zsófi és Zsani a jó tésztáról, a kelesztésről és a sütésről beszélget. Az asztalra káposztás lángos is került. Megtudjuk, hogyan kerül bele a dinsztelt káposzta. Folytatódik a Kóstoljuk meg.
1: Térjünk rá a lángosra. Szóval elmondom azt is a hallgatóknak, hogy ritka, én nagyon szeretem a lángost, elég ritkán engedem meg magamnak, és miután ugye piacozni, hát az ember úgy jár, hogy én ott nekem is szombat reggel fülemen is szatyor több kilónyi zöldség meg krumpli, tehát hogy nem volt igazából arra soha érkezésem meg időm, hogy ott egyébként a valós piacozás közben ott leálljak a sok szatyorral, de hát ugye most már sokat járkálok ott a Lehelen egyébként is, meg dolgozunk együtt, úgyhogy most több alkalommal volt alkalmam megkóstolni, meg ugye vendégeknek, meg külföldi gasztrójságíróknak is bemutatni a Zsani lángosát, hogy többször kóstoltam, és valami fenomenális, tehát hogy tényleg azt kell mondanom, hogy szerintem tényleg a város egyik legjobb lángosa. Na, akkor beszéljük, nézzünk egy ilyen lángos kisokost, egy ilyen 1.0 lángos, tehát milyen a jó lángos? Próbáld meg leírni, hogy milyen a jó lángos. És én közben megkóstolom, majd utána tudósítok róla, sajnos nagyon jól ismerem.
2: Igazándiból ugye ez a káposztás lángos, azért mondanám azt, hogy a jó lángos titka nem feltétlenül az, hogy káposzta van benne, hanem mindig sokan kérdezik, hogy mi a titka, és szerintem az is, hogy nagy mennyiségben dagasztok be nekem. Bárki bármit mond, otthon nem lesz olyan az a pici olajban, fél kiló lisztből, hanem nagy mennyiség, szépen meg kell, és akkor nagy olajba tesszük bele.
1: Én annyira nevettem, mert azt is gyorsan elárulom, hogy ugye mondtam neked, hogy jössz a beszélgetés, hogy légy szíves, hozzá egyébként egy darab lángost, amit itt majd megkóstolunk, és itt lesz előttünk az asztal. Zsani megérkezett 4 vagy 5 óriási pakkal, és akkor nevetve mondtam, hogy egyet, azt mondta Zsani, hogy ne haragudj, de egy lángost nem tudok sütni.
2: Igen. Na, pont ebben is látszik a példa, ugye, hogy én nem tudok 10 darabot bedagasztani, hanem ugye többet kell. De a titka, én azt is mondanám, hogy a jó alapanyagok, tehát nem szabad ebben nem beletenni azt, ami kell, és egy picit kiemelném azt is, hogy akár a jó munkatársak is, mert ugye aki begyúrja, azért az ott, ő is régóta csinálja, és nagyon ügyes. A káposztásban meg ugye az a nagyon finom, hogy ugyanez a sima tésztának az alapja, ez a finom tészta, és ahhoz tesszük hozzá a dinsztelt káposztát, tehát a cukrom meg dinsztelt káposztát.
1: Igen, mert ezt még nem árultuk el, tehát ez most igen. Akkor ki is derült, igen. Ugye erről fellibbentettük a leplet, hogy ez a lángos, ez egy káposztás lángos, igen. Ami valóban ugye, hogy Zsani említi, úgy készült, hogy dinsztelt káposzta van belegyúrva, de nem sok, nekem az nagyon tetszik, hogy olyan igen. Jó az arány benne, igen. Hogy azért attól ez egy lángos marad, de úgy minden falatra valami kis édes káposzta darabka igen. Úgy esik elképesztően finom, és a sima lángosnál ott jó alapanyag, akkor nyilván nektek is megvannak azok a bevált, nem tudom,
2: igen,
1: liszt, meg
2: élesztő,
1: nem tudom, mindenféle, hogy mi honnan van. És akkor hogy néz ki a ritmusa ennek? Tehát hogy néz ki egy napotok?
2: Aki dagaszt, ő bemegy hajnalba.
1: Hánykor?
2: 5 órára. Hát szerintem 5:30 mondanék inkább. Bedagasztja a lángost, hogy 6-ra ugye ki tudjunk nyitni. És akkor a tésztát...
1: Mert hogy a lehelcsarnok 6-kor nyit, tehát akkor igen. Mese nincs, és akkor 6-kor egyébként sokan jönnek?
2: Igen, mondhatnám, hogy főleg a munkások, akik esetleg építkezésen ott körülötte pont dolgoznak, úgyhogy ők nagyon szeretik a forró lángos korán reggel. Ők hánykor kelhettek, ugye,
1: hát,
2: hogy oda
1: persze.
2: Jönnek a piacra. Szóval, hogy aki bemegy, bedagaszt, és ugye ott van fánkunk is, lángosunk, és a lángosból is ugye a sima tészta és a káposztás,
1: igen.
2: Akkor ezt mind a három félét bedagasztja. Ugye ez több folyamatú, először bedagasztunk, majd meg kell egy kicsit, utána kicsípjük egy tálcára, az ugye mint a pékeknél a kizsömlézés tulajdonképpen, és utána azzal is várunk, és akkor utána fogja tudni csak sütni, tehát hogy ez egy tényleg egy hosszadalmas folyamat.
1: És mennyire követed az ilyen lángos trendeket? Tehát én azért is gondoltam, hogy most aktualitása van nagyon ennek a lángos témának, nem csak azért, mert nagyon jó ez a termék, meg nagyon szeretem én is a családi történeteket is, hanem hogy azt látjuk, hogy azért néhány éve, 1-2 éve tényleg a belvárosban ugye gombamód szaporodnak a lángosozók, és mindenki, még a nem tudom, nagy éttermek is lángosozót nyitnak, és a külföldiek kígyózó sorban állnak a lángosért, és mindenféle alternatív feltétek kerülnek rá. Tehát egyrészt mennyire követed egyébként figyelemmel ezeket a trendeket, másrészt szerinted mi az oka ennek, hogy ennek most ennyire pillanata van?
2: Természetesen követem, hiszen azért, bár megmondom őszintén, soha nem ettem máshol.
1: Tényleg?
2: Nekem ez
1: nem
2: egy
1: mondod?
2: Ilyen, egy ilyen elvem, hogy bár ha egy szigetre kikerülnék, és csak lángos lenne, én lehet, hogy nem ennék, nem tudom, vagy akkor lehet, hogy rákészülnék, de soha úgy érzem, mintha megcsolnám a de 60 jó. éves családi hagyomány, hát tényleg bármire megesküszöm, hogy soha nem ettem máshol. Követem, pontosan azért követem, mert nyilván a mai világ is megköveteli, hogy én is próbáljak tempót tartani, de azt mondanám, hogy amiatt, hogy hungarikum lett ugye a lángos, tehát hogy ez is a turistáknak, vagy a külföldieknek egy fantasztikus dolog, hogy ide jönnek Magyarországra, és megkóstolják a kolbászt, a gulyáslevest, a lángost. Szóval van egy pár ilyen kuriózum, amit elmegyünk és megkóstolgatunk. Na most a feltétek, szoktam látni ugye pármai sonkásat, lazacosat,
1: pörköltesset. Minden van, hát érted, minden van.
2: Mindenfélét. El szoktam képedni, megmondom őszintén, mert megint visszatérnék a jó alaphoz. Tehát, hogy most bármire ráteltek egy lazacot, ha nem jó az alap, akkor én azt bármivel meg pluszozhatom, vagy jól mondom. Nem tudom azt a részét, hogy ez kigondolja úgy, hogy finom, de én azt gondolom, hogy a külföldieket próbálják igen. ezzel, mert ugye azért van, aki tényleg nagyon szereti a rukkola és pármai sonka, és akkor lehet, hogy jobban elhiszi, hogy egy picit ez úgy egészségesebb, megértem, de én szeretném azt képviselni, ami hagyományos. Igazándiból picit gondolkodom azon, hogy hogyan lehet olyasmit, ami esetleg kicsit tényleg egészségesebb, de ami finom és jó, azt igenis olajba kell sütni, és bele kell rakni a lisztet, és nem tudom, mit csinálni. Igen. Sokat próbáltunk már.
1: Igen, próbáltatok mindenféle ilyen, nem tudom, gluténmentes, meg
2: pálma zsírolaj,
1: egyéb mitévét, alternatív zsíradék, de az nem olyan lesz.
2: Nem, egyszerűen úgy megszívja, és folyik, ahogy húzza szét az ember, szóval bár nem, lehet, nem. hogy tényleg van, aki meg tudja ezt tenni, és nem, nagyon nem örülök olyan. Neki, és biztos nagyon ügyes és finom, de a lángos, ezt el kell fogadni, hogy az így jó.
0: Jó alapanyag, kelesztés, majd sütés. Zsani szerint a feltétek előtt a tisztának kell rendben lennie. A kóstoljuk meg következő részében a hagyományos lángos és a mai trendek is találkoznak. Egy kis türelmet fogok kérni, mert hogy addig Király Viktória terep, jön a Rán.

0: Megérkeztünk a Kóstoljuk meg című műsorunk utolsó felvonásához, legalábbis ebben az órában itt a Sláger FM kora reggelében. A sajtos tejfölös klasszikushoz ragaszkodunk, vagy jöhet valami új? Mautner Zsófi vendége, Zsani most a feltétekről, a közösségi médiáról és a terveiről mesél. Az éneklés megint szóba kerül, hallgassuk a Kóstoljuk meg mai beszélgetésének befejező részét.
1: És nem is volt olyan korszakod, amikor így próbálgattál, nem tudom, valamilyen trendi dolgokat, hogy akkor
2: mindenféle drápakolsz. De, és mindig rájöttem, hogy már megint bevásároltam olyat, ami senki nem kéri.
1: És nem is kérik.
2: És nem is nálunk, kérik. Nálunk, ha jönnek, itt tényleg én azt mondanám, hogy a Lehel csarnokba is azért sok turista jár, ha ezt igen. is így kimondhatom. És azt mindig azt mondják, hogy a klasszik, mutatják a képet, hogy sajtos tejfölös, és nem is térítem el őket, hogy ne azt választják, mert örülök, hogy itt kóstolják meg. Ugye,
1: így van,
2: hogy,
1: legalább, igen, mert mindig
2: mert
1: azon
2: ez
1: a
2: is
1: kihívás.
2: Nagyon fontos, hogy először hol eszik. Hát most a rosszat tapasztal, akkor hát tehetek én rá neki pörköltet, meg gulyást. De ha jót tapasztal, akkor lehet, hogy legközelebb ki fogja próbálni a göngyöltet, és akkor ajánlom neki, hogy van olyan, amiben békön, van olyan, ami virsli, ugye, hogy egy kicsit rátérünk arra, és hogy vannak nálunk is egy picit pluszobbak, de szerintem ez nem fog változni nálunk, hogy megtartsuk azt, amihez hűek.
1: Az alap. Az de jó. Alapot. Egyébként ugye pont most néhány hétvégével ezelőtt ott én kalauzoltam egy ilyen külföldi nemzetközi újságírói, gasztró újságírói csapatot, és hát oda és vissza voltak. Tehát hogy azért azt én is úgy gondolom, igen, hogy az nagyon nem mindegy ezeknél az alapdolgoknál is a magyar konyhában, hogy mi az, amit kóstolnak, tehát hogy oké, mindent mindenhol meg tud kóstolni, de hogy az milyen minőségű, és tényleg akkor frissen, nyilván egy lángosnak egyébként az egyik titka, hogy frissen kisütve akkor kóstolom. Azért így is elég jó, azért hozzáteszem, én most majdnem frissen hoztad a piacról, de így is nagyon finom.
2: Köszönjük.
1: Szóval én nagyon-nagyon örülök, hogy maradtok ezeknél az alapoknál. Mit gondolsz arról, hogy mennyire kell ma egy kifőzdének, vagy akár egy lángosozónak így lépést tartania a különböző social media trendekkel? Tehát fontos-e az, hogy nem tudom, Insta kompatibilis legyen egy lángos, és azért legyen rápakolva, vagy hogy nem tudom, olyan egyéb valami csili-vili dolog legyen ott, mert akkor esetleg a Z generáció, 20 évesek, 30 évesek könnyebben oda mennek, vagy virális lesz, és akkor a TikTokon akkor átmegy, hogy utána kigyózó sorok állnak. Tehát fontos-e neked, vagy fontos-e az, hogy mennyire kompatibilis a közösségi médiával, vagy neked az a fontos, hogy a recept jó legyen, a hagyományhoz tartod magad, és tökéletes legyen a termék, és egyébként minden más teljesen másodlagos.
2: Az az érdekes, hogy én ezt is kipróbáltam. Én megpróbáltam azt, hogy csinálunk több videót, és akkor abban én most teljesen úgy fogom, hogy dobálom a lángost, és örülten próbálok közben mozogni, és mindent is csinálni, megpróbálják a trendnek, ugye voltak erre dalok különböző. Rájöttem, hogy abszolút nem fog ez menni, tehát könnyebb lenne, ha tartok egy lángost, és kinyomom a magas cét, mert az legalább hitelesebb, mert hogy énekelek is.
1: Hát ne viccelj, az éneklő lángosos, az biztos, hogy nagyot megy.
2: Szóval, hogy én azt érzem, hogy én nem tartok ennek nagy akkora figyelmet itt belül, a kis üzletem belül, hanem valahogy az élet úgy hozta, hogy meghozta azokat a vendégeket, akik megcsinálták nekünk. Igen. Tehát, hogy akár nagyon sokat köszönhetünk neked is, és egy-egy fiatalabb lány is volt, aki event nálunk, és csinált egy videót, és onnan úgy elindult egy kicsit ebben a közösségben. Szóval egy ilyen fele-fele arányban vagyok, hogy fontosnak is tartom, de talán még egy picit fontosabbnak tartom, hogy adjak jót, és legyek kedves és barátságos, hogy megmaradjanak azok a vendégek, akik tényleg hülyen jönnek sűrűn.
1: De jó. És mondjuk így a következő időszakra, a következő egy-két évre vannak neked ilyenkor, nem tudom, ilyen álmodozások, tervezgetések, tervek, vagy úgy vagy vele, hogy te nagyon elégedett vagy azzal, amit csinálsz, ezt szeretnéd fenntarthatóan csinálni, nem tudom, sokáig még, vagy vannak, nem tudom, valami nagy tervek így a fejedben?
2: Tervem mindig van. Tervnek mindig lenni kell, vagy célnak, vagy álomnak szerintem. Olyan nagy dolgokon nem szoktam gondolkodni, hogy akár lazacos lángos, vagy bármi olyan.
1: De jó, Zsani!
2: De olyan szoktam gondolkodni, hogy akár te adtál nekem gondolatot, hogy miket lehet itt csinálni napokat, vagy egyik nap kis fánknap, vagy bármi, hogy ők is érezzék azt, hogy ezzel van kis kóstoló, vagy bármi. Ilyenekbe gondolkodtam, és az éneklésen is gondolkodtam, hogy lehet, hogy én is karácsony körül csinálnék bármit, hogy itt a lángos mellett egy kis mennyből az angyal.
1: Jaj, de jó, szerintem ezt imádni
2: bármi,
1: fogják a vevők.
2: Bármi gyerekeknek egy kis Mikulás, és szóval, hogy igen, ezzel amúgy mindig foglalkoztam, a gyerekeknek kis gyereknap, kis húsvét, kis már ilyen színű szívószer a lányoknak, olyan a fiúknak, olyan, szóval. De nagy tervek abban vannak, hogy ezt meg tudjuk tartani, és megmaradjunk, és ez mehessen így. Úgy nincsenek nagy tervek, hogy kitelepülni, vagy bármi, ami.
1: Én azt nagyon-nagyon támogatom mindig, mert amikor ez hangzik el, az nekem mindig azt jelenti, hogy úgy helyén van minden, és elégedett vagy a mindennel, a hivatással, az életeddel, és ez nagyon jó szerintem. Úgyhogy nagyon örülök, hogy eljöttél hozzám, tényleg nem volt még alkalmunk, ugye így nyugalomban, igen, nem igen. Ott a piaci forgatagban két őrület között, meg két lángos sütés között beszélgetni. Nagyon-nagyon örülök neki, és tényleg remélem, hogy a hallgatóknak is tényleg átjött ez a csupa szív, csupa szeretett személyiséged, és hát közben pedig, aki kedvet kapott hozzá, egyrészt ugye lehet jönni a Lehel csarnokba, ugye azt gyorsan elmondom, hogy Lángos Centrum van egyébként kírva, tehát az a lángosozónak a neve, és ez a Bulcsú utca felőli végén van a piacnak, tehát vagy a Bulcsú utca felől érdemes, igen, bejönni, vagy hogyha valaki a főbejáraton keresztül jön, akkor át kell menni a túloldalra, a termelői részen, hosszan, egyenesen, és a kocsmával s régen szembe, igen, mindig ez szokott lenni a jó. Megjegyezhető lokáció pontosan, és egyébként pedig október 18-án vasárnap megint egy ilyen nagy gasztrokulturális rendezvény lesz a Lehel csarnokban, Zsani is természetesen ott lesz, reméljük, hogy egy zenei produkcióval, az még meglepetés, de hát, hogy a lángos és a káposztás lángos elmaradhatatlan része minden ilyen rendezvénynek, az egész biztos, de hát egy hétköznapokon is, ugye gyorsan a nyitvatartást az mondd el, igen, azért, hogy igen, hogy vagytok
2: ott. Szerdától vasárnapig, és szerdától péntekig, most egyelőre délután 3 óráig vagyunk, szombat 2 óráig, vasárnap 1 óráig.
1: A vasárnap az kulcsfontosság, ugye Lehel csarnok nyitva van vasárnap, és Zsaniék is ott vannak, úgyhogy igen, aki esetleg van. Vasárnap reggel még egy vasárnap reggeli lángosozásra eljönne, vagy ebédre szánja a lángost, akkor az annak is van lehetőség, úgyhogy Zsani, nagyon szépen köszönöm, önöknek pedig köszönöm ezúttal is a figyelmet, jövő vasárnap is jövünk.
0: Ma Utner Zsófia Lehelpiaci Lángos Centrum lángossütőjével, Zsanival beszélgetett a Kóstoljuk Megben. A nagyszülőktől indult történethez ma már zene és új tervek is kapcsolódnak. Köszönjük a beszélgetést, 8-kor friss hírek következnek, addig pedig még Rúzsa Magdi zenél, és a te jót.

0: Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elviterre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at!
8: Autóüveg Pilkington!
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
10: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
11: Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
12: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
12: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodjál.
0: Na jó, nagyon másképp.
12: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Zárva tart a várpalotai vasútállomás pénztára. Szemétszedési akciókat tartanak a Bakonyban. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i telefonlopás eset miatt. Erről a kormányfő számolt be Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást fog adni. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Emiatt merült fel vele szemben a lopás bűncselekménye. A kihallgatás után az ügyészség is közleményt adott ki. Azt írták, Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő. Hozzátették, további adat az ügyben jelenleg nem közölhető. Meghalt egy végzős középiskolás lány egy hévízi iskolai programon. A Váci Táncsics Mihály mezőgazdasági

0: Technikum 13. A osztályának tanulója szerda hajnalban lett rosszul a szállodában. A pedagógusok azonnal segítséget kértek, a mentők pedig megkezdték az újraélesztést, de az életét már nem tudták megmenteni. A diákok 3 napos programon vettek részt, amelynek célja a továbbtanulási lehetőségek és a keszthelyi egyetemi kampusz megismerése volt. A haláleset körülményeit a keszthelyi rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja. A rendőrség szerint sem önkezűségre, sem idegenkezőségre utaló körülmény nem merült fel, a halál pontos oka egyelőre nem ismert. Az iskola és a szakképzési centrum pszichológiai és lelki támogatást biztosít a történtek által érintett diákoknak és pedagógusoknak. Várhatóan december közepéig zárva tart a várpalotai vasútállomás pénztára a felújítási munkálatok miatt. Az utasforgalmi rész mintegy 65 millió forintból újul meg. A jelenlegi várótermet és az egykori büféhelyiséget összenyitják, korszerűsítik a gépészeti és villamossági rendszereket, valamint az utasmosdókat is teljesen átépítik. A munkálatok idején a helyszínen nem lehet vasúti jegyet vásárolni. A menetjegyek online a MÁV honlapján és a MÁV Plus alkalmazásban válthatók meg. Emellett a várpalotai autóbuszállomás pénztáraiban is lehetőség van vasúti menetjegy vásárlására. Az időtálló építészet állt a középpontban a Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsis Mihály Technikumban, ahol 8. alkalommal rendezték meg az építészet világnapjához kapcsolódó szakmai napot. A diákok és a szakemberek többek között Kossuth Díjas építészekkel találkozhattak. A program kiemelt vendége Skardeli György volt, aki 46 éves pályafutásáról és olyan munkáiról beszélt, mint a Puskás Aréna vagy az MVM Dóm. Varga Tamás Veszprém alpolgármestere szerint a város fejlesztésénél a fenntarthatóságra, az élhetőségre és a víz megtartásra is figyelni kell. A rendezvényhez kapcsolódó Nyitott szemmel című kiállítás Veszprém kevésbé ismert építészeti értékeire hívta fel a figyelmet. 2 bakonyi szemétszedési akcióhoz is csatlakozhatnak az önkéntesek októberben Zirc környékén. Október 17-én szombaton 8 órától a Reguliantal Szakképző Intézmény és tanműhelyei környezetét tisztítják meg a hulladékoktól. Egy nappal később, október 18-án a Kardosréti tónál és a Vallakert területén várják a segítőket. A korábban rendezett tiszta tó és gyümölcsös helyén ma kiszáradt, náddal benőtt meder és jelentős mennyiségű hulladék található. A Teszed akcióban a résztvevők kesztyűt és zsákokat kapnak, az összegyűjtött hulladék elszállításáról pedig a szervezők gondoskodnak.
1: Újpesten továbbra is tart az István út és a Pozsonyi utca felújítása, több szakaszon sávlezárás van, és több keresztező utcát is lezártak az István útnál. A Pozsonyi utca és a Tél utca csomópontjában szintén korlátozások vannak, egyes irányokban a balra kanyarodás sem lehetséges. A 147-es busz terelve közlekedik, Újpest központ felé pedig több megállót nem érint. A 25-ös busz Újpest központ megállóját áthelyezték. A 13. kerületi Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javít miatt van félpályás lezárás. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. A 14. kerületi Stefánia úton a Hungária körút felé egy külső sáv szintén zárva van. Sok helyen okoz fennakadást a mai futóversenyre, mindenképpen figyeljenek. A budai és a pesti rakpart is zárva van. 0630 30 30 95 8. A bátortalanabbak üzenhetnek SMS-ben, vagy esetleg csörgessenek meg, és árulják el, hogyha látnak valami mit az utakon.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 9 óra után járunk, október 11-én dübörög a vasárnap reggel. Tartsanak velem, délig itt leszek. Zsupos Ágét hallják, aki érkezik Raven Lane és a Love Me Not, mert hogy ez a... Sláger.
2: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM. Nem tudom, mennyit tudnak Afrikáról. Szerintem a többségünk leginkább a többi-kevésbé hiteles dokumentumfilmekből, vagy a nagy mozifilmekből tájékozódik. Most a Máltai Szeretetszolgálat szervez egy nagyon izgalmas programot Budapesten ehhez kapcsolódóan. Afrika láthatatlan arca című kiállításról van szó október 14-én, és 28-án este 19:30-kor kapcsolódnak beszélgetések is. Ehhez a programhoz a Hácsfa utca 25-ben az Afrikában dolgozó szakemberek mesélnek saját történeteket és sok-sok izgi dolgot. A részvételhez persze előzetes regisztráció szükséges, a részleteket pedig a Máltai Szeretetszolgálat oldalán találják meg. A következő dalban pedig Burna Boy és Shakira találkozik. Die Die a VB hivatalos dala jön.

Fél tíz után is folytatjuk, számíthatnak rám, hogy kellemesen teljen a vasárnap. A hétvégi tervek között lehet főzés, séta vagy családi ebéd. A zenét a Sláger FM garantáltan szolgáltatja mellé. Előbb időjárás és közlekedési infók jönnek, utána pedig Kecáj és az Animal következik.

0: Bár a kelet-délkeleti ország részben még tart a csapadékos idő, a zóna lassan elkezd kelet felé araszolni. Mögötte nyugaton pedig már szakadozik a felhőzet. Az esős szakaszokon csúszós utak, északnyugaton pedig az erős, élénk szél jelent kihívást a közlekedésben. A testi szellemi fáradtság, a migrén és a vérnyomás problémák miatt sokan feszültebbek lehetnek a volán mögött, legyenek elnézőbbek a többi utastárssal, és hogyha tehetik, a mai napot szánják a pihenésre. A csúcs hőmérséklet ma délután átlagosan 17-19 fok lesz. Ma estétől ismét lehet a 4. kerületben a Pozsonyi utcából balra a Tél utcába, illetve jobbra a Berda József utcába kanyarodni. Lezárták a fél útpályát már a 2. kerületben a Tölgyfa utcában, a Fekete Sas utcánál közműépítés miatt. Kertészek okozhatnak manapközben mindkét irányban szakaszos útszűkületet, a Vörösvári úton, a Váradi utca és a Flórián tér között. És erre a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, de mivel ezen a hétvégén futóverseny is van, ezért a budai oldalon is lezárt rakpartra számítsanak, arra felé közlekednek. Útszűkületen kell áthajtani ezen a hétvégén a 18. kerületben az Üllői úton befelé, a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc, Béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. Vezessenek óvatosan és hívjanak, ha látnak valamit az utakon. 06 30 30 30 95 8.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Adél, Oh My God című dalát hallottuk, 10 előtt pedig még érkezik Katy Perry és a California Girls-el. A kaliforniai hangulatot most tehát ez a dal hozza a vasárnapunkba, elrepítve minket kicsit Amerikába. 10-kor friss hírek és információk jönnek, aztán folytatjuk már a vasárnap délelőttöt október 11-én. A következő órában a főváros fáihoz is találunk egy programötletet.

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakít!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elvitelre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061-20-30-100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
8: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
9: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

A közterületeken megjelenő szociális, pszichiátriai és szenvedélybetegségi problémákról egyeztettek Veszprémben. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Lebontanak egy bakonyi kilátót. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Közös fellépést sürgetnek a szakemberek a közterületeken megjelenő szociális, pszichiátriai és szenvedélybetegségi problémák kezelésére Veszprémben. A befogadásházában tartott kerekasztalon a rendőrség, az egészségügy, az önkormányzat és a szociális szféra képviselői egyeztettek. Elhangzott, hogy a közterületen megjelenő nehéz sorsú emberek között nem csak hajléktalanok vannak, sokan pszichiátriai betegséggel vagy függőséggel küzdenek. A szakemberek szerint a szociális ellátás önmagában sok esetben már nem elegendő, különösen akkor, ha az érintettek nem működnek együtt. Hiányzik egy olyan köztes ellátási forma, amely az utcán élő súlyos állapotú embereket az egészségügyi vagy rehabilitációs rendszer felé segítené. A résztvevők szerint tartós eredmény csak a szociális, egészségügyi, rendészeti és önkormányzati területek összehangolt együttműködésével érhető el. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU, amely ingyenesen biztosít konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és civil szervezeteknek. A hulladékgazdálkodási társaság a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU 2023 óta megduplázta a kihelyezett gyűjtők számát, így ma már mintegy 3500 konténer működik országszerte. A további bővítéssel a közterületek mellett zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék a gyűjtést. A cél, hogy minél több helyen legyen lehetőség a felesleges

0: kivált ruhák és egyéb textíliák leadására. Lebontják októberben a Háskút közelében álló Fekete István kilátót, amely 2014 óta várja a természetjárókat. A szerkezetet 2025-ben biztonsági okokból már lezárták, a szakértői vizsgálatok pedig rovarok és gombák okozta korhadást tártak fel több tartószerkezeti elemnél. A Verga ZRT szerint a kilátó műszakilag és gazdaságilag sem menthető meg biztonságosan. A túrázókat arra kérik, hogy a munkálatok idején a kilátóhoz vezető piros háromszög turistajelzés mintegy 350 méteres szakaszát is kerüljék el. A területen egyelőre nem épül új kilátó, a korábbi engedélyek alapján ugyanis az eredeti környezeti állapotot kell helyreállítani. A Verga szerint, ha a jövőben lehetőség nyílik új kilátó építésére, arról tájékoztatják majd a természetjárókat. Bontási határozatot adott ki a Veszprém vármegyei kormányhivatal két engedély nélkül felhúzott luxusépítményre Tihanyban. Az egyik ügy érintettje Komonci Zsolt, Sesták Miklós korábbi kabinetfőnöke és Tiborcz István üzlettársa, akinek szabálytalanul kialakított úszómedencéjét a hatóság szerint közhasználatú medenceként próbálták feltüntetni. A kormányhivatal ezt nem fogadta el, és 180 napos határidőt szabott az építmény teljes elbontására. A másik ingatlanon egy a MOL vezérigazgatójához Bacsa Györgyhöz köthető vállalkozás végzett engedély nélküli építkezést. Itt szintén bontást rendeltek el, emellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak. A Tihanyi félszigeten az elmúlt években több beruházás miatt is indult hatósági eljárás. A mostani döntések újabb luxusépítmények visszabontását jelenthetik. Helikopteres harcászati gyakorlat kezdődik a Pápa bázis repülőtéren. Emiatt Veszprém és Fejér megyében is erősebb zajhatásra lehet számítani. Az október 5-e és 22-e között zajló több nemzeti kiképzésben magyar és külföldi helikopterek vesznek részt, amelyek alacsony magasságban, lakott területek közelében is végrehajthatnak feladatokat. A honvédség a lakosság megértését és türelmét kéri.
1: A 7. kerületi Dankó utcában továbbra is csatornát újítanak fel. A Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület lassítja a forgalmat. A Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakasz pedig le van zárva. A Városligeti fasorban szintén csatorna felújítás zajlik. A Dózsa-György út és a Bajza utca között hosszabb szakaszon csak a szervíz úton lehet haladni. A 9. kerületi Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után vízvezeték javítás miatt útszűkület van. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig új kerékpáros és parkolósáv is készült, ezért a Petőfi híd felé már csak a belső sáv használható. Ne feledjék, hogy a H6-os hév helyett Soroksár, Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A Közvágó híd és Pesterzsébet felső között a 224-es, Pesterzsébet felső és Soroksár között pedig a 66-os, 66B és a 166-os busz közlekedik, ezeket érdemes választani. Közlekedjenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 óra után folytatjuk a vasárnap délelőttben, én Zsupos Ági vagyok, október 11-e van, kicsit jobb az idő, mint a kora reggeli órákban, úgyhogy remélem a kedvük is jobb. Maroon 5 érkezik Christina Aguilera-val, ez a Moves Like Jagger.

Egy újabb sláger. A Sláger FM. Sláger FM.

A Sláger FM, a városi fák mellett sokszor elsétálunk. A Budapest Fa Fesztivál október 15-e és 17-e között lesz. Segít majd más szemmel nézni a környezetünkre, hogy ne csak úgy elszaladjunk a belváros fái mellett. Séták és bemutatók várják az érdeklődőket többek között a Margit szigeten, a Budai Arborétumban és a Gellért hegyen is. Sőt, emellett az idős és az elhalt fák szerepéről is szó lesz. A programokhoz előzetesen kell regisztrálni, a részleteket az Urbánumon oldalán találják meg. Az őszi séta ötlet után egy nyári emlék, már is érkezik a The Boys of Summer 84-ből. No.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Santana és Chad Kroeger Into the Night című dala szólt nálunk. 11 előtt még a Vastag testvérek dala is jön. Őrizd az álmod, aztán természetesen érkeznek a friss információink és híreink. A következő órában délig folytatjuk a közös vasárnapot. Még érkezem egy nagyon izgi programajánlattal, és persze, hogy rengeteg szuper jó zenével.

0: A borongós esős reggel után lassan ketté szakad az ország időjárása. Nyugat felől ugyanis elkezdődik a felhőzet felszakadozása a térségben. Keletebbre lévő tájainkon pedig még vizes csúszós utakra kell számítani a korábbi csapadék miatt. A nyugaton autózóknak viszont már a vakító napfény okán érdemes előkészíteni a napszemüveget. A közlekedést a többfelé élénk helyenként erős északnyugati szél nehezíti meg leginkább, ami jelentősen rontja a járművek menet stabilitását. Így fogják a megszokottnál erősebben a kormányt. A markáns hidegfronti hatás miatt pedig fejfájás, migrén is jelentkezhet. Ma délutánig több fővárosi szakaszon lezárásokra kell készülni a futóverseny miatt, nem győzöm elégszer mondani. A budai alsó rakpartot, a pesti alsó rakpartot már lezárták, aztán a Lánchíd, az Andrássy út, a Szabadsághíd, a Margit-sziget és több rakparti útszakasz is kiesik a forgalomból. Az Árpád hídon Pest felé 10 óra után csak egy sáv maradt már járható, a lezárások a közösségi közlekedést is érintik, többek között a 16-os és a 26-os busz nem jár egy időszakban. A 19-es és 41-es villamos terelik. A 2-es, 2B, 23-as, 47-es és 49-es villamos pedig több belvárosi szakaszon kimarad. A H6-os hév helyett pótlóbusz jár Soroksár is a Közvágóhíd között. Vezessenek körültekintően okosan, ha mondhatom így, 06 30 30 30 95 8. Marad az SMS és telefonszámunk, használják bizalommal, hogyha látnak valamit az utakon, akkor nyugodtan hívjanak, aki pedig egy kicsit szégyellősebb. Szívesen fogadom az üzenet. Is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: helyem mindig ez volt.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Santana és Chad Kroeger Into the Night című dala szólt nálunk. 11 előtt még a Vastag testvérek dala is jön. Őrizd az álmod, aztán természetesen érkeznek a friss információink és híreink. A következő órában délig folytatjuk a közös vasárnapot. Még érkezem egy nagyon izgi programajánlattal is, persze, hogy rengeteg szuper jó zenével.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, két

0: mozizási a fűszerek. Régóta várunk, újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes merch vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
1: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu. Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
2: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
3: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: Mi meg tudjátok állapítani, hogyha AI generálja ezeket a videókat?
6: Igen.
5: Honnan szúrod ki Emma?
6: Onnan, hogy nem lehet például úgy betanítani egy vadon élő állatot, hogy közben ne támadjon rád.
5: Dorina, te hogy állapítod meg, hogyha egy ilyen videó kamu?
6: Az, hogy mindig van benne egy legalább egy kicsi hiba, és szemfülesen is lehet venni.
5: De szemfüles vagy akkor.
6: Igen.
5: Emlékszel valami ilyesmi hibára?
6: Uh-huh.
5: Mi volt?
6: Az, hogy átmegy a falon.
3: Székre állok!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik a fővárosban. Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárcavezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik hétfőn az Üllői úton, az Ecseri út és az Ady Endre út közötti szakaszon. A fejlesztés célja, hogy összekapcsolja a kerékpárútakat és biztonságosabb, közvetlenebb közlekedési lehetőséget teremtsen a külső kerületek irányába, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút ZRT. Az Üllői út a főváros egyik fontos közlekedési tengelye, amelynek a Kálvin tér és a Népliget közötti szakaszán 2023-ban jött létre összefüggő kerékpárút. A most induló fejlesztés ezt hosszabbítja meg a külső kerületek felé, kapcsolatot teremtve az Üllői út mentén már kialakult kerékpárútak, a szervízúton vezető kerékpárút, valamint a kispesti Ady Endre út és a Vekerle telep felé vezető utak között, írták. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorúbb büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gallyakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség

0: kezdeményezte annak a két férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint elleniben eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozó ügyészségek a bűnügyi ellátó igazgatóság taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Vasárnap már vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A szél néhol megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható. A tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.
1: A főváros több pontján tartós útlezárások és terelések vannak. A Döbrendei téren az Erzsébet hídi lehajtó továbbra sem használható a Szent Gellért rakpart felé, az Attila úton pedig sávlezárás lassítja a forgalmat, emiatt a 7-es és a 107-es busz, illetve több éjszakai járat is terelve közlekedik Buda felé, és nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Többen írták, hogy még mindig aktuális a 13. kerületi Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt félpályás lezárás van. A két irány forgalmát jelzőlámpa engedi felváltva. A 14. kerületből is írtak, hogy a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy út után a külső sáv le van zárva. A Városligeti fasorban a Dózsa-György út és a Bajza utca között hosszabb szakaszon csak a szervíz úton lehet közlekedni. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között pedig szakaszos sávlezárásokra kell készülni burkolatjavítás miatt. Az elérhetőségünk sem változott. 06 30 30 30 95 8.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Belevágunk a mai vasárnap délelőtt utolsó órájába, tartsanak velem, október 11-e van, Zsupos Ági vagyok, Ella Langley következik, a dal címe nem más, mint a Be Her, az idei év egyik legnagyobb country kedvence. Slágerek.

Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Fú, de jól szólt ez a dal. Sabrina Carpenter Tears itt a Sláger FM-en. Szoktuk érezni, nem? Hogyha egy ilyen 2-3 vagy akár 5 év múlva, 10 év múlva is jó lesz elővenni egy dalt, valami sláger lesz évekig vagy akár évtizedekig. Ennek a fiatal hölgynek én megszavaztam a bizalmat. Ha a vasárnapi ebéd után még belefér egy belvárosi program, ma délután 4-ig tart a Budapest Independent Art Fair a Klauzáltéri vásárcsarnok emeletén. 11 órától független galériák alkotásait nézhetjük meg, festmények, grafikák és fotók is várják az érdeklődőket. A helyszínen egyébként beszélgetni is lehet majd az alkotásokról. A cím tehát a Klauzáltér 11, most pedig Billy Oceannek adjuk át a terepet, ő fog zenélni a Sláger FM vasárnap délelőttjében. Yeah!

0: Olly Murs és Demi Lovato után folytatjuk méghozzá 11:30 után, ez volt az Up. A következő percekben közlekedési és időjárási információink frissülnek, aztán pedig Dermot Kennedy zenél egy egyszerű kérést fogalmaz meg, Kiss Me, a vasárnapi ebédhez készülődve, vagy az autóban is jó társ lehet ez a hang, én nagyon-nagyon szeretem, mutatok belőle egy kis részletet, jó? So kiss me the way that you hogy közeledünk a déli órákhoz, nyugat felől egyre nagyobb területen süt ki a nap. Lassan magunk mögött hagyjuk a borongós csapadékos időt, ahol felszakadozik a felhőzet, ott a napszemüvegre már nagy szükség lehet a vezetéshez. A legfőbb veszélyforrás azonban továbbra is a sárga riasztású erős északnyugati széllökések jelentik. A hidegfront miatt pedig sokan küzdhetnek migrénnel és csillapíthatatlan fáradtságérzéssel, ezért semmiképpen se kapkodjanak a manőverekkel és tartsanak a szokásosnál kicsit nagyobb követési távolságot. A maximum 16-18 fok lesz. Ma vasárnap több rendezvény és karbantartás is érinti a budapesti közlekedést. A Hung Expo környékén délután a megszokottnál erősebb forgalom várható, ezért a 10-es autóbusz 16 órától este 3:48-ig sűrűben közlekedik. Holnaptól szerdáig ugyanezt a járatot a reggeli és délutáni csúcsidőben is sűrítik. A Papp László sportarénánál este 8 és 10 óra között a rendezvény miatt lehet torlódás. A Zugligeti Libegő és a Budavári Sikló karbantartás miatt nem üzemel, így hétvégén az gondolom ezt is jó, ha tudják. A H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágóhíd között pótlóbusz jár, alternatívaként több környékbeli autóbuszjárat is használható. Újbudán a Karinti Frigyes utca, Bercsényi utca és Irinyi József utca közötti szakasza továbbra is egyirányú, a Bartók Béla úton befelé pedig a Somogyi út után. A forgalmat a villamosénekre terelik, még mindig egészen nyugodtan csöröghetnek, hiszen itt vagyok délig, ha látnak valamit az utakon, vagy megosztanának velem valamit, 0630 30 30 95 8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: a Sláger FM, lassan déli 12-t üt az óra, úgyhogy jó étvágyat kívánunk az ebédhez minden kedves hallgatónknak. Karakos Balázs már itt van velem a stúdióban, szia!
1: Szervusz, Ági, mit szólsz a borongós időhöz?
0: Hát nem örültem neki kora reggel, nagyon-nagyon hűvös volt.
1: Pedig nagyon jó friss a levegő amúgy. Nem
0: én azt hiszem, az elsőnek, ha másnak nem, annak nagyon örülünk. Nagyon sokan írták a hallgatóink közül is, hogy az asszály miatt, meg a nagy szárazság miatt éppen itt volt az ideje, hogy ránk zúduljon az égi áldás. Én már tegnap este is egy kicsit kinyitottam az ablakot, hallgattam az esőzúgást, az fantasztikus volt, úgyhogy reméljük, hogy a következő időszakban kicsit többet fog esni az eső. Nem gondoltam volna, hogy valaha ilyet mondok, de tényleg.
1: Mondjuk szerintem, akik most éppen futnak, ők nem feltétlenül örülnek neki, mert hogy ne felejtsük el, hogy azért a futóverseny még mindig tart, a rakpartok használhatósága, hát legalábbis autós szempontból korlátozott, úgyhogy azért vannak még dolgok, amikre fel fogom hívni a folytatásban is a figyelmet.
0: Nagyon szép délutánt kívánok neked, Balázs, és a hallgatóknak, és köszi szépen, hogy átveszed a stafétát, szerintem nekem is jól fog esni a vasárnapban egy kis pihenés. Ezt javaslom mindenkinek, hogy tudom, sok a dolog mindig, de szakítsanak időt a feltöltődésre is.
1: Bizony, mert ez kell. Ági, köszi szépen, várunk legközelebb majd a jövő héten.
0: Ciao.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061

0: utas, www.eti-utazás.hu.
1: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
2: Vitongo. Stresszre Vitongo.
3: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után. 103.1 Sláger FM. Veszprém.
8: Már működnek a trafitaxok az M1-es autópályán. A természet patikája lesz a novemberi Bakonyexpós fő témája. Adventi hajójárat indul a Balatonon. Köszöntöm Önöket, Szendi Fúri vagyok. Már működnek a szuper trafitaxok az M1-es autópályán. A tisztelt szintre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlagsebességét, illetve a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad el. Az eszközöket az autópálya bővítésén dolgozó MKIF vásárolta és telepítette, a méréseket azonban a rendőrség végzi. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és a kamerákat a legnagyobb navigációs alkalmazások is jelzik, és az M1-es bővítésének ideje alatt, valamint azt követően is szolgálják a közlekedés biztonságot. Dobbanás következtében gyulladt ki egy kazánházban tárolt anyag Cseszneken csütörtök este. A tűzesethez több településről is riasztották a tűzoltókat, köztük a bakonyoszlopi önkénteseket. Mire az egységek egy része a helyszínre ért volna, a helyiek és az érci tűzoltók már megfékezték a lángokat. Az önkéntesek az utómunkát a tűzesetben senki sem sérült meg. Szavazással választják meg az év kerékpár útját. A jelöltek között több látványos hazai útvonal is szerepel, többek között a Balaton térségéből. Az Országos Erdészeti Egyesület Facebook oldalán 5 útvonalra lehet voksolni. A Zsericben, a Pilisben, a Mecsekben, a Börzsönyben és a Balaton térségében található szakaszokra. A jelöltek között szerepel a Bőszénfa és Zseric kisfalut közötti Zserici csillagok útja, a Pilismarót és Királykúti gyerek közötti út, a Komló-Pécsvárad, a Diósjelő-Kemence, valamint a Szántód és Lulla közötti szakasz. A szavazás az Egyesület Facebook oldalán zajlik. November 6-a és 8-a között rendezik meg a 13. Bakonyexpót a Vámveszprém Arénában. Az idei vásár középpontjában a természet patikája, a gyógynövények, az egészségmegőrzés és a természetes készítmények állnak. A látogatók gyógyteák, illóolajok és naturkozmetikumok mellett mézek, sajtok, füstölt húsok, szörpök, lekvárok és kézműves terméket közül is válogathatnak. A rendezvényen hazai termelők, családi manufaktúrák és kézművesek kínálják portékáikat. Pénteken délután, szombaton és vasárnap pedig egész nap várják majd az érdeklődőket. A kísérő programok részleteit később teszik közzé. Hajóval is eljuthatunk a karácsonyi vásárokba a Balatonnál. December 12-én Balatonlelle, Fonyód és Badaton-Tomaj közös adventi programot szervez. A három település között a Bamart hajói biztosítják majd az összekötetést. Mindhárom helyszínen karácsonyi vásárral és adventi programokkal várják a látogatókat. A hajójáratok pontos menetrendjét, a jegyárakat és a részletes programot később teszik közzé. 20 milliárd
6: forint értékben kötött informatikai
8: október 1-től a Veszprémi Állatkert vette át a Veszprémi Állatmenhely működtetését az önkormányzat döntése alapján. A menhely korábban Pumi Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központ néven működött, és 2000

0: 23. decemberében nyitotta meg kapuit. Az új működtető szakmai hátterével és állatgondozóival segíti a menhelyen élő kutyák és macskák ellátását, rehabilitációját és örökbeadását. Az állatkert szerint a menhely védenceinek jól léte mostantól az intézmény küldetésének is része. Meglepő látvány fogadja a Balatonbogláron a csavarkőzös műemlékhajó közelében sétálókat. Körökkényelő a tó kiszáradt medrében. A nádas mellett 5-6 apró termés fejlődik. A magokat feltehetően a környéken élő madarak hurcolhatták oda. A Balaton vízszintje elközben tovább csökken. A tó átlagos vízállása mindössze 28-29 cm.
1: Délmúlt 4 perccel, persze, hogy nézzük, mi újság a közlekedésünkben. Sajnos baleset történt a Dózsa-György úton a Váci út felé a Városligeti fasor előtt a középső sávban. Érdemes elkerülni azt a szakaszt. Ezen túl futóverseny miatt az Árpád hídon Pestre csak egy sáv járható. Torlódik a forgalom a Szentendrei úton, a Vörösvári úton és a Pacsirtamező utcában a Flórián tér előtt. Ugye a futóverseny miatt várhatóak még további korlátozások, például le van zárva a Pázmány Péter sétány, a tervek szerint ma este 8 óráig, fél kettőig a budai alsórakpart, a Pázmány Péter sétány és az Üstökös utca között, 3:44-ig a Pesti alsórakpartot is lezárták a Dráva utca és a Közraktár utca között, 3:44-ig a Fővám tér, Szabadsághíd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart útvonalon is várhatóak korlátozások. Ezekre mindenképpen érdemes számolni annak, aki Budapesten tervez autózni. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom és Bicske között a szalagkorlátot javítják a terelésben, a 29-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, a munkaterület mögött nagyjából 1-2 kilométer hosszú lassulás alakult ki. Jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Dél már el is múlt a vasárnapi ebéd mellé, és hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Én Karakas Balázs vagyok, itt van Mike Posner, ez a dal pedig hatalmasat mentott annó a 2010-es évek legelején. Ott volt a sikerlistákon, és persze a szívünkben is. Hangerőt kérek a Cooler Than Me-re!

0: nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

szólt a rock a vasárnapi ebéd mellett. Bon Jovi, Living on a Prayer itt a Sláger FM-en. Jó étvágyat kívánok, hogyha most ebédelnek, és természetesen ebéd utára is egy-két jó programtippem van, ám azért még ingyenesen látogatható például a szabadtéri tárlat, az arckiállítás idén is Újbudán, a Bikás Park helyett ezentúl a Petőfi híd Budai híd főjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem Egri József utcai parkolójában bukkanhatunk díjnyertes és elgondolkodtató alkotásokra. Egészen október 18-áig látogatható az Idegrendszerváltás című közérzeti kiállítás. Az alkotók a képeken keresztül fogalmazzák meg, milyen világban szeretnének élni, és hogyan lehetne újra gondolni a reflexeket, az érzéseket, valamint a közhangulatot. Én kívánom, hogy legyen meg a jó szórakozás hozzá, és biztos vagyok benne, hogy sokat lehet tanulni egy-egy ilyen művészeti alkotásból. Ha pedig már kiváló művészeti alkotások, akkor azt hiszem, hogy a Honeybeast-re nem lehet panaszunk. Tőlük pörög

Mission of the Groove.

0: A zseniális művészúra, vagy ahogy hívták a reszelős hanguskót, Ratio Art és a The Rhythm of My Heart itt a Sláger FM-en. Csodás hétvégét és jó étvegyet kívánok a most ebédelőknek. A One Republic-kal most a következőkben a csapat frontembere Ryan Tedder nem csak a zenében pörög egyfolytában, hanem bizony fut is. Egy interjúban elárult, hogy rendszeresen 10 kilométeres távokat fut, és volt olyan éve, amikor több mint 2000 kilométert tett meg a szabadban, a futópados edzéseket nem is számolva hozzá. Úgyhogy az emberünk elképesztő jó kondiban van, ezt tegyük hozzá. A One Republic dalával mi is szaladunk tovább, jön a Run, előtte viszont nézzük, hogy milyen időjárás várható Budapesten és a térségben. Azért egészen borongós az időnk odakint, jelen pillanatban is 15 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, és marad egyelőre ez a felhős idő, bár persze a délutáni órákban elkezd már szakadozni a felhőzet, és a rövidebb időkre akár a nap is előbújhat, de annak ellenére egyelőre még a felhőzet dominál, de jelentős mértékű csapadék már nem várható. A meteorológia szerint viszont élénk, akár erős lökések is kísérhetik az északnyugati szelet. Budapesten a délutáni órákban 16 fok környéki csúcsértékeket mérhetünk, a holnap hajnal 10 fokkal indul majd. Jó utat mondom a közlekedési információkat. Futóverseny miatt az Árpád hídon Pestre csak egy sáv járható. Torlódik a forgalom a Szentendrei úton, a Vörösvári úton és a Pacsirta mező utcában a Flórián tér előtt, és akadozik az előrejutás jelen pillanatban a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Margit körúton is a hozzánk legutóbb bejutott friss információk szerint. Ne felejtjék, a futóverseny miatt várhatóak még korlátozások, le van zárva például a Pázmány Péter sétány a tervek szerint este 8-ig, délután fél kettőig a budai alsórakpart a Pázmány Péter és az Üstökös utca között, 3:44-ig a Pesti alsórakpart a Drápa utca és a Közraktár utca között, szintén 3:44-ig a Fűván tér, Szabadsághíd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart útvonal, de 3:42-ig lezárással találkozhatnak az Árpád fejedelem útján, és 4:42-ig az Üstökös utcai felhajtón is. Erre mindenképpen készüljenek az éppen ezeket a szakaszokat választó autósok. Tudni kell róla, hogy útszűkületen kell áthajtani a hétvégén az Üllői úton, befelé a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamospálya karbantartási munkálatai okán. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Oh, Rihanna visszahozta a zenei tévék hőskorát az SOS-szel. Köszi, hogy a Sláger FM-et hallgatják. A válogatás CD-k pedig hát lassacskán kimentek a divatból. Pedig egyébként mekkora ajándék volt az, hogyha valakinek készítettünk egyet. Azt hiszem, az az ember igazán tudta, hogy fontos számunkra. Na de a válogatás CD-k elmúltak, jöttek helyette a streaming listák, amiken azért Lola Yang dala már meglehetősen méltón helyet foglal. És hogy miről szól ez a dal? Arról az érzésről, amikor bármit csinálunk, valakinek soha nem elég jó. Az énekesnő saját bevallása szerint egy nehéz párkapcsolati időszak iklette meg ezt a felvételt. Lola Yang és a Messi.
1: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A Sláger FM-en.
1: Az eddiginél többet költ a kormány az egészségügyre. Hatalmas villamos érkezett Budapestre. 1 milliárdot sikkasztott egy tatabányai ékszerkereskedő. A Sláger FM híreit hallják. Molnár Róbert vagyok. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter közölte azt is, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. Ismertette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Újabb korszerű villamossal bővül Budapest közösségi közlekedése. Megérkezett a fővárosba az első új, csaknem 56 méter hosszú KAF villamos. A Spanyolországban gyártott jármű 345 utast szállíthat, teljes hosszában alacsony padlós, utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamosflotta megújításának. Az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmeregebb nyár volt 2026 nyara. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. A kontinens nagy részén a forróság és a csapadékhiány júliusban és augusztusban is folytatódott. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlag sebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csaknem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024. januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el. Észak-nyugat-nyugat felül egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. A csapadékzóna elhagyja hazánkat, mögötte északkeleten néhol előfordulhat még kisebb eső, zápor. Estétől nyugatra ismét felhők érkeznek, amelyekből helyenként zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható.
2: Egy óra múlt el közel 4 perccel, persze, hogy mondom a közlekedési híreket itt a Sláger FM-en. Számítsanak arra, hogy futóverseny miatt az Árpád hídon Pestre csak egy sev járható, valamint torlódik

0: A forgalom a Szentendrei úton, a Vörösvári úton és a Pacsirta mező utcában a Flórián tér előtt, és akadozzik az előrejutás az Erzsébet hídon Pestre, a Szélkálmán tér környékén és a Margit körúton. Az M1-esen Hegyeshalom felé Óbarok térségében most éppen szallagkorlátot javítanak a terelésben, a 45-ös kilométernél a forgalom egy sávon halad, a munkaterület mögött nagyjából 1-2 kilométer hosszan kialakult lassulás, szakaszos torlódás. Ne felejtjék, a futóverseny miatt várhatóak még korlátozások, le van zárva például a Pázmány Péter sétány a tervek szerint este 8-ig, délután fél 2-ig a Budai Alsórakpart, a Pázmány Péter sétány és az Üstökös utca között, 3:44-ig a Pesti Alsórakpart, a Dráva utca és a Közraktár utca között, szintén 3:44-ig a Fővám tér, Szabadsághíd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart útvonal, de 3:45-ig lezárással találkozhatnak az Árpád fejedelem útján, és 4:45-ig az Üstökös utcai felhajtón is.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Egy óra után is pörgetjük a legnagyobbakat a vasárnapi ebéd mellé, vagy éppen már utára. Hello, én Karakas Balázs vagyok, hozok aktuális program lehetőségeket, hasznos információkat és jófajta zenéket, amelyek lendületben tartanak minket. Például Mika hatalmas felvételét, indul a Grace Kelly.

Kellevaló művésznő Pinktől a Today's the Day itt a Sláger FM-en, és mindjárt a jó avadalnak adom át az étert, előtte pedig még a legizgalmasabb programokat sem felejtjük el. Biator Bágyon nyílt egy izgalmas kiállítás, Ahogy vagy a létezés nyomai címmel. Ez Szepesvári Petra fotóművész különleges kiállítása, és az 50 év feletti magyar nők világát mutatja be a portré fotókon keresztül. A tárlat központi témája az érett női lét, a természetes szépség és az önazonosság. A képek olyan nőket ábrázolnak, akik vállalták valódi arcukat, és nem akarnak megfelelni a közösségi média gyakran irreális szépségidájainak. Hát ez ugye egy olyan téma, ami egy külön fejezetet érdemelne, sőt talán külön könyvet. A kiállítás arra ösztönzi azokat, akik oda mennének, hogy gondolják újra az öregedéshez és a szépséghez kapcsolódó társadalmi elvárásokat. Úgyhogy megvan a maga mondani valója. Amihez persze én tartalmas ráébredést kívánok, egy jó abadallal, ahogy ígértem, 1981-ből egy klasszikus One of Us itt a Slágeren.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ariana Grande, akivel nem lehetünk barátok, hiszen ő a szerelemre vágyik. We can be friends itt a Sláger FM-en. Jó étvágyat a most ebédelőknek, jó pihit a lazítóknak. Remélem, hogy a vasárnap az mindenkinél valami hasonlóval telik, de hogyha dolgozni kellene, akkor hozok olyan zenéket, amikkel azért lendületesen lehet termelni a GDP-t. Itt van például Miley Cyrus, aki arra akar minket ösztönözni, hogy képzeljük el, hogy holnap vége a világnak, és gondolkozzunk el azon, hogy mit csinálnánk az utolsó napunkon. Itt az End of the World, előtte pedig nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. 16 fokot mutatnak jelen pillanatban a hőmérők Budapesten. Eléggé felhős az idő, bár néha átsüt rajta a nap, ami azért egy picikét a kedvünknek jót tehet. Szép lassan elkezd majd szakadozni a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra már délután kisüthet a nap, és további csapadék már nem várható. Ennek ellenére az északnyugati szelet élénk erős lökések is kísérhetik. De hogyha valaki kedveli ezt az időt, még ki lehet mozdulni a szabadba, lehet túrázni egyet, azért az jót fog tenni a hangulatunknak a holnapi munkakezdés előtt. Holnap 10 fokkal indul a hajnal, és napközben 16-17 fok lehet a csúcsérték. És így fél kettő után 2 perce, persze, hogy a közlekedési információkat sem felejtjük el. Sajnos történt egy baleset a Róbert Károly körúton, a Rákóczi híd felé a Lehel utcánál. Ha arra vinné útja, akkor mindenféleképpen figyelmesen és türelmesen. Futóverseny miatt az Árpád hídon Pestre csak egy sáv járható. Torlódik a forgalom a Szentendrei úton, a Vörösvári úton és a Pacsirta mező utcában a Flórián tér előtt. Akadozik továbbá az előrejutás az Erzsébet hídon a Pestre vezető oldalon, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, valamint a Szélkár Mántér környékén és a Margit hídon is kicsikét nyűgösebb most jelenleg a közlekedés. Ne feledjék el, hogy a futóversenyek miatt továbbra is érvényben vannak lezárások, például a Pázmány Péter sétány ma várhatóan este 8-ig van zárva, délután 3:44-ig a Pesti alsórakpart, a Dráva utca és a Közraktár utca között, szintén 3:44-ig a Fővám tér, Szabadsághíd, a Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart útvonal, de lezárás alatt található még az Árpád fejedelem útja is, szóval mindenképpen tervezzék meg, mielőtt ezeken a szakaszokon útnak indulnának. De találkozhatnak még korlátozással a Népfürdő utcában, a Vizafogó utcában, az Újpesti rakparton és a Jászai Mari téren is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Lábaink Junior Szenyorral mozogtak, ez volt a Move Your Feet. Jó hétvégét kívánok a Sláger FM-mel, és természetesen egy kis nyárias életérzéssel, ami mindenkinek mást jelent egyébként. Van, akinek egy balatonparti nagy lángost, valakinek egy kellemes vitorlázás legnagyobb tavunkon, van, akinél egy túrát, valahol a Pilisben, van, akinek pedig azt az érzést, amikor a nagymama kertjében beülünk a barackfa alá, beleharapunk egyet a gyümölcsbe, és csak élvezzük az édes semmittevést. A régi nyarak hangulatát pedig visszahozza Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi és Dr. Béres is. Itt a régi nyáros lágeren.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Fáradt, kimerült, feszült és ingerlékeny. A Vitamin

0: FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
1: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Zárva tart a várpalotai vasútállomás pénztára. Szemétszedési akciókat tartanak a Bakonyban. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i telefonlopás eset miatt. Erről a kormányfő számolt be Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást fog adni. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Emiatt merült fel vele szemben a lopás bűncselekménye. A kihallgatás után az ügyészség is közleményt adott ki. Azt írták, Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő. Hozzátették, további adat az ügyben jelenleg nem közölhető. Meghalt egy végzős középiskolás lány egy hévízi iskolai programon. A Váci Táncsics Mihály mezőgazdasági technikum 13. A osztályának tanulója szerda hajnalban lett rosszul a szállodában. A pedagógusok azonnal segítséget kértek, a mentők pedig megkezdték az újraélesztést, de az életét már nem tudták megmenteni. A diákok 3 napos programon vettek részt, amelynek célja a továbbtanulási lehetőségek és a keszthelyi egyetemi kampusz megismerése volt. A haláleset körülményeit a keszthelyi rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja. A rendőrség szerint sem önkezűségre, sem idegenkezőségre utaló körülmény nem merült fel, a halál pontos oka egyelőre nem ismert. Az iskola és a szakképzési centrum pszichológiai és lelki támogatást biztosít a történtek által érintett diákoknak és pedagógusoknak. Várhatóan december közepéig zárva tart a várpalotai vasútállomás pénztára a felújítási munkálatok miatt. Az utasforgalmi rész mintegy 65 millió forintból újul meg. A jelenlegi várótermet és az egykori büféhelyiséget összenyitják, korszerűsítik a gépészeti és villamossági rendszereket, valamint az utasmosdókat is teljesen átépítik. A munkálatok idején a helyszínen nem lehet vasúti jegyet vásárolni. A menetjegyek online a MÁV honlapján és a MÁV Plus alkalmazásban válthatók meg. Emellett a várpalotai autóbuszállomás pénztáraiban is lehetőség van vasúti menetjegy vásárlására. Az időtálló építészet állt a középpontban a Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikumban, ahol 8. alkalommal rendezték meg az építészet világnapjához kapcsolódó szakmai napot. A diákok és a szakemberek többek között Kossuth Díjas építészekkel találkozhattak. A program kiemelt vendége Skardelli György volt, aki 46 éves pályafutásáról és olyan munkáiról beszélt, mint a Puskás Aréna vagy az MVM Dóm. Varga Tamás Veszprém alpolgármestere szerint a város fejlesztésénél a fenntarthatóságra, az élhetőségre és a vízmegtartásra is figyelni kell. A rendezvényhez kapcsolódó Nyitott szemmel című kiállítás Veszprém kevésbé ismert építészeti értékeire hívta fel a figyelmet. Két bakonyi szemétszedési akcióhoz is csatlakozhatnak az önkéntesek októberben Zirc környékén. Október 17-én szombaton 8 órától a Reguliantal Szakképző Intézmény és tanműhelyei környezetét tisztítják meg a hulladékoktól. Egy nappal később, október 18-án a Kardosréti tónál és a Vallakert területén várják a segítőket. A korábban rendezett tiszta tó és gyümölcsös helyén ma kiszáradt, náddal benőtt meder és jelentős mennyiségű hulladék található. A Teszed akcióban a résztvevők kesztyűt és zsákokat kapnak, az összegyűjtött hulladék elszállításáról pedig a szervezők gondoskodnak.
1: Kettő óra után pedig a közlekedési információkról sem felejtkezünk el. Futóverseny miatt az Árpád hídon Pestre csak egy sáv járható. Ezen túl torlódik a forgalom a Szentendrei úton, a Vörösvári úton és a Pacsirta mező utcában a Flórián tér előtt. Akadozik az előrejutás az Erzsébet hídon a Pestre vezető oldalon, az Alkotás utcában a Délinél, valamint a Szél-Kálmán tér környékén és a Margit körúton. Ezen túl ugye le van zárva a Pázmány

0: Márvány Péter sétány fotóverseny miatt várhatóan ma este 8-ig, 3/4-ig a Pesti alsórakpart, a Dráva utca és a Közraktár utca között, szintén addig a Fővám tér, Szabadsághíd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart útvonal, de lezárás alatt még jelen pillanatban a Közraktár utca, a Kinizsi utca és a Pesti alsórakpart között. Az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométerek között a Budapest felé vezető oldalon a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról ezt nem tudja megtenni, így neki érdemes a saját oldala külső sávjában maradni.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: 2 óra után is szórakoztat minket a sok jó zene. Halloween Karakas Balázs vagyok. Ezt a dalt állítólag a művész úrnak a felesége ihlette. A dal arról az időszakról szól, amikor először találkoztak, és úgy érezte, hogy mintha egy álomba csöppent volna. Alex Moran új zenéje, itt a Fever Dream.
2: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

Két diva, Madonna, Sabrina Carpenter és a Bring Your Love. Jó hétvégét kívánok itt a Sláger FM, és természetesen nem sokára egy kicsikét a 80-as évek zenei vonulata is megérkezik hozzánk a Dead or Alive jó voltából, ezek mellett pedig akár egy kis nemzetközi kiruccanást is tervezhetünk, legalábbis lélekben biztosan, hiszen a Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében élőzen és görög táncház várja önöket ma a barlangban délután 5 órától. Egy kicsikét közelebb akarják hozni hozzánk a görög népzenei és tánchagyományokat, és szeretnék ők, a szervezők, hogy ez az egész különböző generációk számára legyen egy összekapcsoló élmény. Amúgy a görög táncok fontos sajátossága a közösségi résztvétel, ezért különösen jó lehetőség lehet akkor, hogyha szeretnének egy közösségi életérzésbe belekapcsolódni. Kívánom, hogy legyen meg a jó szórakozás, hiszen biztos vagyok benne, hogy azért ez egy különleges program lesz. Akárcsak az, hogy együtt hallgatjuk a jó zenéket, hiszen ez a 80-as évek óta ott van mindenkinek a szívében. A Dead or Alive és a You Spin Me Round.

0: egy kellemes lendületes dal, Sergio Mendez, Black Eyed Peas, és a Máskanáda egy picike nyárias hangulatot hozott, ami azt hiszem, hogy ma délután ránk is fér. Köszi, hogy a Sláger FM-et hallgatják, és hogyha felmerülne önökben a kérdés, hogy hogyan lehet egy közel 40 éves zenét úgy feldolgozni, hogy egy új generáció is megszerethesse, akkor elég csak a Clean Bandittel megbeszélni ezt a dolgot, ugyanis ők pontosan arra vállalkoztak, hogy ezt elkészítik Whitney Houston How Will I Know dalából. Az eredeti felvétel ugye 85-ben jelent meg, az új változatban pedig persze ott van Whitney-nek hangja, de modern elektronikus hangszereléssel. Whitney, Clean Bandit, How Will I Know, előtte pedig aktuális információink. Most épp 16 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, azért egészen felhős az ég, de szerencsére átsüt közöttük időnként a napsugár, úgyhogy ez mindenféleképpen jót tesz a hangulatunknak. Arra érdemes készülni, hogy szép sorjában elkezd szakadozni a felhőzet a főváros fölött, és bizony hosszabb, rövidebb, naposabb időszakok a délután hátralévő részében is lehetnek, és ezek mellett szintén ideális hír legalábbis azoknak, akik szabadtéren töltenék az idejüket, hogy csapadék már jelentős mennyiségben nem várható. Ugyanakkor élénk és erős lökések kísérhetik majd az északnyugati szelet, és hát ennél a 16 foknál nem lesz már melegebb. Jó utat kívánok, a közlekedési információkat hozom. Baleset történt a Kerepesi úton befelé a keleti pályaudvar előtt, számítsanak erre az arra közlekedők. Baleset történt, hiszen két személygépkocsi összeütközött a 3-as főúton Bag és Gödöllő között is a 39-es kilométer szelvénynél. Az aszódi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Ezen az útszakaszon félpályán haladhat jelenleg a forgalom, arrafelé számoljanak plusz menetidővel. Futóverseny miatt az Árpád hídon Pestre továbbra is csak egy sáv járható. Emellett torlódik a forgalom a Szentendrei úton, a Vörösvári úton és a Pacsirta mező utcában a Flórián tér előtt. Akadozik még az előrejutás az Erzsébet hídon Pestre, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, továbbá a Szélkálmán tér környékén és a Margit körúton is nyüglődős a helyzet. Számítsanak arra, hogy le van zárva továbbra is a Pázmány Péter sétány a tervek szerint este 8 óráig, és lezárás alatt a pesti alsó rakpart a Dráva utca és a Közraktár utca között, a Fővám tér, Szabadság híd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart útvonal, és még a Közraktár utca is lezárva a Kinizsi utca és a pesti alsó rakpart között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger
1: FM. Hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a

Teddy Swims, Mr. Noitól, vasárnap délután a Sláger FM szól. Kinél mi a program mára még? Ott van egy kis rendrakás, nagy takarítás, ablakpucolás, porszívózás, portörlés, vagy éppen a kertben a falevelek összegerebjézése. Bármi is a terv a Sláger FM, itt van egy olyan zenével, amivel aztán igazán lehet zúzni. Hihetetlen, de a Guns N' Roses egyik legnagyobb slágerét kezdetben éppen a zenekar gitárosa Slash nem kedvelte igazán. Túl érzelgősnek tartotta a banda olyan kemény rockos stílusához, pedig a legendás gitártéma is tőle származik. Egyik nap csak úgy gitározott a házban, ahol a zenekar tagjai laktak, amikor megszületett a ma már összetéveszthetetlen dallam. Itt a Guns N' Roses a slágeren, Sweet Child Mine!

0: szót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: a V-hídat arról, hogy a déli körvasút beruházását felfüggesztik, a kivitelezőnek a munkaterületet el kell hagynia, és el kell számolniuk a náluk lévő 57 milliárd forintnyi előleggel, tette hozzá a miniszter. Közölte, a magyar államot minimum 50-100 milliárd forint közötti vagyoni hátrány érhette, büntető feljelentést is tesznek, valamint a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. További volt kormányzati szereplők és a bicskei gyermekotthonhoz köthető intézményi és önkormányzati vezetők, köztük Tesseli Zoltán korábbi bicskei polgármester meghallgatásáról is újabb iratok, köztük Balogh Zoltán Duna melléki református püspök püspöki jelentésének bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület együttműködési kötelezettség nélkül október 15-i zárt ülésén hallgatja meg a bicskei otthon két munkatársát. A testület dönt mások mellett a Sándor Palotánál és az Igazságügyi Minisztériumnál Kónya Endre kegyelmi eljárásával kapcsolatos iratok eredetiben történő bekéréséről is. Kardosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz frakcióhoz, jelentette be Bóka János frakcióvezető Facebook oldalán. Bóka János azt írta, a Fidesz-KDNP országos lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalinról, hogy 5 gyermekes édesanyaként a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnökeként és több éves kormányzati tapasztalattal a háta mögött továbbra is a családokért és a közösségekért dolgozik. A 41. Spár Budapest maratonon több mint 20 ezer nevezést regisztráltak az első napon, a programok között pedig kiemelt szerepet kapott az esélyegyenlőség. Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár közölte, hogy a kétnapos 41. Spár Budapest maraton egyik legérzelemdúsabb programján, a Fodisz esélyegyenlőségi futamán vett részt szombaton délután. Az 500 méteres táv során a fogyatékossággal érők is átélhették a versenyzés örömét, vagy egyszerűen csak azt a felemelő érzést, hogy részesei lehettek ennek a nagyszabású futófesztiválnak. A résztvevők kísérőikkel, barátaikkal vagy éppen vadidegenekkel teljesítették a távot, futva, kocogva vagy sétálva, ami igazi közösségi élmény nyújtott minden jelenlévő számára. Fegyveres támadás érte a riádi Halid király nemzetközi repülőteret szombaton, 12 ember életét vesztette, 309 pedig megsérült, jelentette a szaúdi polgári légi közlekedési hatóság. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van. A repülőtér ellen a héten már 3 támadást is végrehajtottak, amikben 4-en meghaltak, többen megsérültek, egy repülőgép pedig súlyosan megrongálódott. Mint írták, a szombati támadás során egyesek súlyos sérüléseket szenvedtek, emellett pedig anyagi károk is keletkeztek. Ma keleten, délkeleten még eshet, de az ország többi részén fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Azonban az élénk, helyenként erős északnyugati szél fejfájást, ingerlékenységet vagy nyugtalanságot válthat ki az arra érzékenyekből. A hőmérséklet délután 13-20 fok között alakul, késő este 6-14 fok valószínű.
1: Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra útközben. Budapesten vannak forgalmi rendváltozások, például futóverseny miatt az Árpád hídon is lehetnek korlátozások a Pestre vezető oldalon. Ezen túlmenőleg pedig érdemes tudni, hogy le van még zárva a Pázmány Péter sétány, várhatóan a tervek szerint este 8 óráig. Lezárás alatt a pesti alsó rakpart, a Dráva utca és a Közraktár utca között 3/4-ig, szintén addig a Fővám tér, Szabadsághíd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart útvonalon is lezárás. Az autópályán közlekedők figyeljenek arra, hogy az M5-ös Nócsa és az M0-ás csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos, hogyha Budapestre tartanának és az M0-ás autóútra szeretnének felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudják ezt megközelíteni, így érdemes a saját oldal külső sávján maradni. Az M7-esen kiépítették az új terelést az érdi csomópont és az M0-ás autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot a 15-ös és a 17-es kilométerek között burkolatfelújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a középső és a külső sáv járható.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Óra múlt, jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Természetesen rengeteg izgalmasság, program lehetőség, aktuális információ vár ránk ebben a 60 percben is. És persze hozzam a jó zenéket. Mindjárt Ed Sheeran, előtte viszont Justin Bieber kiválósággal érkezik hozzánk. Rajta most a Ghost!
3: Egy újabb sláger.

Nico és a Bad. Jó hétvégét kívánok a Sláger FM-mel, és ha már itt a hétvége, azért elgondolkozhatunk az élet nagy dolgain. Lesz például Sziget Monostoron a Faluházban a Tiszta Otthon Ökokör következő előadása október 15-én. Ez egy közösségi foglalkozás sorozat, amely a környezettudatos háztartásvezetés gyakorlati lehetőségeit mutatja be. Megtanulhatják, hogyan csökkenthetik az otthonukban használt vegyszerek mennyiségét, milyen természetesebb tisztítási módszerek léteznek, és hogyan alakíthatnak ki egészségesebb lakókörnyezetet. De szó esik az élelmiszerek tárolásáról, a megfelelő konyhai eszközökről, a lakás levegő minőségéről, de még a tudatos vásárlásról is. Ez elsősorban a közös gondolkodásra és a tapasztalat cserére épül. A saját élethelyzetünkhöz illeszkedő, egyszerűen megvalósítható ötleteket lehet innen hazavinni. Amihez persze jó szórakozást kívánok, ahogy mondtam, ez a Szigetmonostori Faluházban lesz majd október 15-én a következő alkalom. Itt pedig a lánybanda, akik a Gabrielával hatalmasat mentek, és most ezzel a zenével ismételten ott vannak a sikerlisták élén. Ők a Cat's Eye, ez már az Animal. You're the

0: Holy hangulat, 99-ben a Fat and Small formáció készített egy feldolgozást az Earth, Wind & Fire Septemberjéhez. Ezt játszottuk le itt a Sláger FM-en, csodálatos hétvégét kívánok mindezzel. Miles Smith pedig itt is van a folytatásban. Ez a dal pedig annyira ott van, hogy érdemes együtt közösen hallgatni. 2 éve az életünk része, és azóta gyakorlatilag szinte minden fontos slágerlistát megjárt már. Miles Smith-től a Stargazing-nel lazíthatunk így a hétvége kellős közepén, na de még előtte nézzük az aktuális információkat. Budapesten a hidegfronti hatással számolhatnak az időjárás érzékenyek, fejfájás, migrén jelentkezhet sokaknál, fáradtság, bágyadtság érzet, ezek nem akarnak csökkenni. A felhősebb idő negatívan hathat a hangulatunkra és a közérzetünkre, de ugyebár a legtöbb esetben már gyarapszik a napsütéses percek száma, ami azt jelenti, hogy ez bizony pozitívan hathat a hangulatunkra. Továbbra is érdemes odafigyelni arra, hogy mozogjunk, rétegesen öltözködjünk, hiszen már bizony hűvösebb légtömeg van felettünk. A hajnal 10 fokkal indul majd a fővárosban, holnap napközben 16-17 fokot mérhetünk. 3:04 hozom a közlekedési információkat is itt a Sláger FM-en. A hozzánk legutóbb eljutott hírek szerint akadozik az előrejutás az Erzsébet hídon a Pestre vezető oldalon, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, továbbá többen vannak a Szél Kálmán tér környékén és a Margit körúton is, úgyhogy legyenek eléggé körültekintőek ezen a szakaszon. Lezárták a Pázmány Péter sétányt várhatóan ma este 8 óráig. Ezen túlmenőleg Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javít. Útszűkületen kell áthajtani a hétvégén az Üllői úton befelé a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Erre a hétvégére is lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak majd ma este 8 és 10 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a megszokottól erősebb forgalomra, akár torlódásokra is készülhetnek. És volt egy baleset a 3-as főúton Bag és Gödöllő között, két személyautó ütközött össze. A 39-es kilométernél a forgalom félpályán halad a Budapest felé vezető oldalon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Elton John, Britney és Naná, hogy a Hold Me Closer, megunhatatlan kiválóság itt a Sláger FM-en. Egyébként van egy dal, ami a 90-es években még egy nagy bulisláger volt, aztán több mint 20 évvel később egy egész ország foci himnusza lett. Persze, hogy a Soho Party-ra gondolok, az Éjjel soha nem érhet véget című számukra. 2016-ban a labdarúgó Európa bajnokságon kapott ez új életet, amikor a magyar szurkolók Budapest belvárosában tömegesen kezdték el énekelni. A történet pedig itt nem ért véget. 2021-ben a New Level Empire pedig feldolgozta ezt a dalt a Soho Party-val közösen. Jön ez, az Éjjel soha nem érhet véget.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
9: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük! A reklám után

Már működnek a trafipaxok az M1-es autópályán. A természet patikája lesz a novemberi Bakuny Expo fő témája. Adventi hajójárat indul a Balatonon. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok.

0: Kamerákat a legnagyobb navigációs alkalmazások is jelzik, és az M1-es bővítésének ideje alatt, valamint azt követően is szolgálják a közlekedés biztonságot. Robbanás következtében gyulladt ki egy kazánházban tárolt anyag Cseszneken csütörtök este. A tűzesethez több településről is riasztották a tűzoltókat, köztük a bakonyoszlopi önkénteseket. Mire az egységek egy része a helyszínre ért volna, a helyiek és az érci tűzoltók már megfékezték a lángokat. Az önkéntesek az utómunkálatokban segítkeztek. A tűzesetben senki sem sérült meg. Szavazással választják meg az év kerékpárútját. A jelöltek között több látványos hazai útvonal is szerepel, többek között a Balaton térségéből. Az Országos Erdészeti Egyesület Facebook oldalán 5 útvonalra lehet voksolni. A Zselicben, a Pilisben, a Mecsekben, a Börzsönyben és a Balaton térségében található szakaszokra. A jelöltek között szerepel a Bőszénfa és Zselic-Kisfalut közötti Zselici csillagok útja, a Pilismarót és Királykúti nyerek közötti út, a Komló-Pécsvárad, a Diósjenő-Kemence, valamint a Szántód és Lulla közötti szakasz. A szavazás az Egyesület Facebook oldalán zajlik. November 6-a és 8-a között rendezik meg a 13. Bakony Expót a Van Veszprém Arénában. Az idei vásár középpontjában a természet patikája, a gyógynövények, az egészségmegőrzés és a természetes készítmények állnak. A látogatók gyógyteák, illóolajok és naturkozmetikumok mellett mézek, sajtok, füstölt húsok, szörpök, lekvárok és kézműves termékek közül is válogathatnak. A rendezvényen hazai termelők, családi manufaktúrák és kézművesek kínálják portékáikat. Pénteken délután, szombaton és vasárnap pedig egész nap várják majd az érdeklődőket. A kísérő programok részleteit később teszik közzé. Hajóval is eljuthatunk a karácsonyi vásárokba a Balatonnál. December 12-én Balatonlelle, Fonyód és Badacsony-Tomaj közös adventi programot szervez. A három település között a Bahart hajói biztosítják majd az összeköttetést. Mindhárom helyszínen karácsonyi vásárral és adventi programokkal várják a látogatókat. A hajójáratok pontos menetrendjét, a jegyárakat és a részletes programot később teszik közzé. Október 1-től a Veszprémi Állatkert vette át a Veszprémi Állatmenhely működtetését az önkormányzat döntése alapján. A menhely korábban Pumi Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központ néven működött, és 2023. decemberében nyitotta meg kapuit. Az új működtető szakmai hátterével és állatgondozóival segíti a menhelyen élő kutyák és macskák ellátását, rehabilitációját és örökbeadását. Az állatkert szerint a menhely védenceinek jól léte mostantól az intézmény küldetésének is része. Meglepő látvány fogadja a Balatonbogláron, a csavargőzös műemlékhajó közelében sétálókat. Görög dinnyenő a tó kiszáradt medrében. A nádas mellett 5-6 apró termés fejlődik, a magokat feltehetően a környéken élő madarak hurcolhatták oda. A Balaton vízszintje eközben tovább csökken, a tó átlagos vízállása mindössze 28-29 cm.
1: Jó utat kívánok, a közlekedési információkat mondom itt a Sláger FM-en. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthatnak burkolatjavítás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartási munkálatok miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az autópályán közlekedők figyeljenek arra, hogy az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos, hogyha Budapestre tartanának és az M0-as autóútra szeretnének felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudják ezt megközelíteni, így érdemes a saját oldal külső sávján maradni. Az M7-esen kiépítették az új terelést az Érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezet oldalon lezárták a külső és a leálló sávot a 15-ös és a 17-es kilométerek között burkolat felújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a középső és a külső sáv járható.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Hello, Karakas Balázs vagyok. A most következő énekesnünk azt szerette volna üzenni minden randizónak, hogy ne csak azon aggódjanak, hogy megfelelnek-e valakinek, hanem legyenek tisztában a saját értékükkel is. Micsoda bölcselet! Olivia Dean, So Easy to Fall in Love!

Harry Styles és az American Girls, ez itt a Sláger FM. Én csodás hétvégét kívánok, jó pihenést. Képzeljék el, lesz majd teszed közösségi szemétszedés október 16-án délután 14:30-tól Szentendrén az Izbégi Park táborban. Hát nem csak ott, annak közvetlen környezetét is megtisztíthatják a résztvevők. A szervezők a szükséges kesztyűket és a szemetes zsákokat is biztosítják, így hogy ha jelentkeznének, elsősorban a megfelelő öltözetről és a kényelmes zárt cipőről kell gondoskodniuk. A program egy jó lehetőség arra, hogy a környezetvédelem iránt érdeklődők közvetlenül hozzájáruljanak a település és a környezet tisztaságához. És hát nem utolsó sorban ugye a közös munka során új emberekkel is megismerkedhetnek, ami a mai otthonra bezárkózós, telefonnyomkodós világban azért szerintem egy igazi kincs, és ekközben még hasznos tevékenységet is lehet végezni a szervezetben. Jó kis aktív kikapcsolódás ez családoknak, baráti társaságoknak, úgyhogy érdemes lehet meglépni. És közben pedig a 80-as évek egyik hatalmas lendületes zenéjét tudom ajánlani. Ők a Bananarama, tőlük pedig a Vénusz.

0: Mr. John Newman és a Cheatin. Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan vasárnap délután is. Köszi, hogy együtt töltjük az időt. Na meg Luis Capaldival most a folytatásban. Luis Capaldi egy nagyon ismerős érzésről énekel, egész pontosan arról, amikor ugye egy szakítás után folyton csekkoljuk a közösségi szájtokon, hogy vajon most éppen mit csinálhat az exünk. Legalábbis egy interjúban ezt mondta. Hát ugye ilyet senki nem csinált, mindenki csak hallomásból tudja, hogy ilyenek történnek. Luis Capaldi, Forget Me, de még előtte aktuális információink is érkeznek. Hétfőre elkezd megnövekedni a felhőzet Budapesten, és bizony lesznek olyan pontok, ahol még akár kisebb eső is kialakulhat. A fővárosban azért ennek meglehetősen minimális a valószínűsége. Nálunk inkább az a valószínű, hogy hosszabb, rövidebb időszakokra kisüthet a nap. Az északnyugati szél viszont megélénkülhet. A hajnal 10 fokkal indul a fővárosban, napközben pedig 16-17 fok környékén alakulnak a csúcsok. Kedden napos idő ígérkezik, kevés lesz a felhő felettünk, csapadék nem várható, viszont feltámad majd az északias szél. Erre érdemes készülni vastagabb ruházatokkal. Jó utat kívánok, mondom a közlekedési információkat. Egyelőre egészen jól lehet autózni Budapesten. Szakaszonként a budai oldalon a rakpartokon lehet néhol nehezebb a haladás, a kiskörúton, valamint egyes részeken a nagykörúton, de jelentős kilométeres dugókról szerencsére nem kaptunk információt, úgyhogy ez csak olyan kis nyugis hétvégi szituáció. Amire érdemes még számolni, hogy a 3-as főúton korábban Bag és Gödöllő között két személyautó összeütközött, ott a 39-es kilométernél ennek okán a forgalom félpályán halad a Budapest felé vezető oldalon. Lezárták a Pázmány Péter sétányt várhatóan ma este 8 óráig. Erre a hétvégére is lezárták ugye a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak hétvégente ezt a területet. Ezen túlmenőleg lezárják Kispesten a Hoffer Albert utcát, az Ady Endre út és az Áhim András utca között. Ez ma délután 5 óráig van így, valamint negyed héttől este 8-ig egy labdarúgó mérkőzés miatt. Aztán tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz most lassulást.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez.
2: Hello, it's Luis Capaldi here.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

csodás Ella Langley énekelt arról a csodás nőről, aki ő szeretne majd lenni. Ez volt a Be Her itt a Sláger FM-en, de természetesen azért a zenefolyam nem áll meg. El tudják képzelni, hogy mindössze 20 perc alatt megírnak egy világhírű rock sláger szövegét? Hát az AC/DC énekesével Brian Johnsonnal pontosan ez történt, amikor csatlakozott a csapathoz, a Bahamákon dolgoztak az új albumon. Angus és Malcolm Young egyik este odament hozzá egy kazettával, egy tollal és egy jegyzettömbbel, és megkérdezték, hogy tudna-e egy szöveget írni a zenéjükre. Hát 20 perc alatt összedobták nagyjából az AC/DC egyik legnagyobb sikerét, You Shook Me All Night Long a slágeren.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
4: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal, és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
7: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
9: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
11: Csak október 15-től 18-ig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik a fővárosban. Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a Terrorelhárítás Központ egykori vezetőjét, az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjét és

0: teremtve az Üllői út mentén már kialakult kerékpárutak, a Szervízúton vezető kerékpárút, valamint a kispesti Ady Endre út és a Vekerle telep felé vezető utak között, írták. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorúbb büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a két férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó igazgatóságával, taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Hétfőn az ország déli felében lehet felhősebb az ég, sőt a déli délkeleti tájakon maradhatnak egész nap borongós területek. Ezzel szemben északon, északnyugaton csak kevés felhő ígérkezik. Délelőtt délnyugaton még kisebb eső előfordulhat, később ott sem valószínű csapadék. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között várható.
1: Jövök a közlekedési hírekkel, a Sláger FM-et hallgatják, jó utat kívánok! Korábbi híreink szerint a 3-as főúton Bag és Gödöllő között két személy autó ütközött össze. Mi a helyzet most arrafelé? A legutóbbi hírek még arról szóltak, hogy van némi forgalmi korlátozás, nyugodtan szóljanak, hogyha önök más tapasztaltak arrafelé. 0630 30 30 95 8-as a számunk. Ugye, ami még nagyon-nagyon fontos, hogy le van zárva a Pázmány Péter sétány, ez az előre tervezettek szerint ma este 8 óráig marad így. És szintén fontos, hogy rendezvényt tartanak majd ma este 8 és 10 óra között a Papp László sportarénában, úgyhogy a környéken a szokottól is erősebb forgalomra készülhetnek. Az autópályán közlekedők figyeljenek arra, hogy az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos, hogyha Budapestre tartanának és az M0-ás autóútra szeretnének felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudják ezt megközelíteni, így érdemes a saját oldal külső sávján maradni.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Hello, Karakas Balázs vagyok, 5 óra után is együtt rádiózhatunk. Hozok aktuális információkat, program lehetőségeket, ami a legfontosabb, a legnagyobb slágereket, valóban változatosan. Könnyed szólpopos hangzás a kiváló tehetségű Revillinétől. Tőle indul a Love Me Not.
2: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Thing, a Fire and Cannibals itt a Sláger FM-en, ahol nem sokára Benson Boone-nak azon dala is megérkezik, amit bizony édesapjáról írt, hiszen egy szuperhősként tekint rá. De ha már szuperhősök, akkor ott a WordPress fotókiállítás a Biodome-ban egészen november 8-áig. Idén is a világ legfontosabb történetei elevenednek meg itt. A nemzetközi sajtófotó verseny válogatásban háborúk, humanitárius válságok, migráció, klímaváltozás és a társadalmi igazságosság is helyet kap. A több mint 57 000 nevezett fotó közül kiválasztott alkotások nem csak a konfliktusokat és a veszteségeket dokumentálják, hanem az emberi kitartást és az összetartozást is megmutatják. A tárlat mellett még két különleges magyar fotóanyag is látható, úgyhogy érdemes ellátogatni, egészen november 8-áig van erre lehetőségük. És most, ahogy mondtam a folytatásban, Benson Boone vadonatúj zenéje már itt nálunk a következőkben, Mr.

0: Jós Erik vasárnap délután azért fel tudja dobni a kedvet, ezért játszottam tőle a Believe-et. Köszi, hogy a Sláger FM-et hallgatják, a pihenésben pedig Lady Gaga lesz az, aki feldobja az íra a pontot. Néhány évvel ezelőtt az egész internet a Wednesday különleges táncán pörgött, akkor Lady Gaga egyik régi dala, a Blood Mary lett hatalmas sláger, pedig hát eredetileg nem is az szólt a sorozatban. De a történetnek lett folytatása, hiszen a Wednesday készítői annyira megkedvelték Lady Gagát, hogy felkérték a második évadhoz, ő pedig össze is dobott egy vadonatúj dalt. Ezt játsszuk most, jön a The Dead Dance, előtte pedig aktuális információink. Hűvösen indul majd a holnap hajnal Budapesten, úgyhogy ha valaki korán reggel megy dolgozni, neki bizony a réteges öltözet, az kiemelten kulcsfontosságú, hiszen 10 fok lesz a leghidegebb órákban, a napközben pedig 16-17 fok környékén tetőzik, úgyhogy igazából a bikini és a fürdőruha szabadtére legalábbis biztosan nem fog szükségeltetni. Nyugat felől szépen lassan elkezd majd növekedni holnap a felhőzet, Budapesten is a reggeli órák azért felhősebbek lehetnek, de napközben aztán szépen ezek oszlásnak indulnak, és pár órára még akár a napot is láthatjuk majd. Jó utat kívánok a Sláger FM-bel, bármerre is autóznának, csak körültekintően és tudatosan, ami fontos, hogy le van zárva a Pázmány Péter sétány, várhatóan ma este 8 óráig, de persze az autópályák forgalmában is van egy kis változatosság. Az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között ugye új terelés épült ki, a főváros felé a külső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Szeged felé pedig ugye a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Na, ami most itt egy kis kacifántosság, hogy aki az M0-ásra szeretne felhajtani a Budapest felé vezető oldalon, az ugye az átterelt belső sávról ezt nem tudja megtenni, így neki célszerű lehet inkább a saját oldalán a külső sávon folytatni útját. Az M7-esen kiépítették az új terelést az Érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot a 15-ös és a 17-es kilométerek között burkolat felújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Ha lenne mit mondaniuk, nyugodtan írjanak, hívjanak 0630 30 30 95 8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ádeltől. Belong Together volt Mark Ember itt a Sláger FM-en. De mivel nem sokára este 6 óra lesz, én ezzel már megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet. Érkezik majd Kovács Áron és Kisó, velük pedig a Slágerlista. A legnagyobb zenéket összeszedték és szépen sorjába rendezték. Érdemes velük rádiózni este 6 órától. Én már a Kelly Rowlanddel, David Gettával és a Van Laftik Soverrel búcsúzom. Karakas Balázs kicsekkol, jövő héten újra találkozhatunk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elviterre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben, Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikascade.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, zárva tart a várpalotai vasútállomás pénztára. Szemétszedési akciókat tartanak a Bakonyban. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i telefonlopás eset miatt. Erről a kormányfő számolt be Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást fogadni. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Emiatt merült fel vele szemben a lopás bűncselekménye. A kihallgatás után az ügyészség is közleményt adott ki. Azt írták, Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő. Hozzátették, további adat az ügyben jelenleg nem közölhető. Meghalt egy végzős középiskolás lány egy hévízi iskolai programon. A Váci Táncsics Mihály mezőgazdasági technikum 13. A-osztályának tanulója szerda hajnalban lett rosszul a szállodában. A pedagógusok azonnal segítséget kértek, a mentők pedig megkezdték az újraélesztést.

0: javítási munkálatok miatt. Az utasforgalmi rész mintegy 65 millió forintból újul meg. A jelenlegi várótermet és az egykori büféhelyiséget összenyitják, korszerűsítik a gépészeti és villamossági rendszereket, valamint az utasmosdókat is teljesen átépítik. A munkálatok idején a helyszínen nem lehet vasúti jegyet vásárolni. A menetjegyek online a MÁV honlapján és a MÁV Plusz alkalmazásban válthatók meg. Emellett a várpalotai autóbuszállomás pénztáraiban is lehetőség van vasúti menetjegy vásárlására. Az időtálló építészet állt a középpontban a Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsis Mihály Technikumban, ahol 8. alkalommal rendezték meg az építészet világnapjához kapcsolódó szakmai napot. A diákok és a szakemberek többek között Kossuth Díjas építészekkel találkozhattak. A program kiemelt vendége Skardelli György volt, aki 46 éves pályafutásáról és olyan munkáiról beszélt, mint a Puskás Aréna vagy az MVM Dóm. Varga Tamás Veszprém alpolgármestere szerint a város fejlesztésénél a fenntarthatóságra, az élhetőségre és a víz megtartásra is figyelni kell. A rendezvényhez kapcsolódó Nyitott szemmel című kiállítás Veszprém kevésbé ismert építészeti értékeire hívta fel a figyelmet. Két bakonyi szemétszedési akcióhoz is csatlakozhatnak az önkéntesek októberben Zirc környékén. Október 17-én szombaton 8 órától a Reguliantal Szakképző Intézmény és tanműhelyei környezetét tisztítják meg a hulladékoktól. Egy nappal később, október 18-án a Kardosréti tónál és a Vallakert területén várják a segítőket. A korábban rendezett tiszta tó és gyümölcsös helyén ma kiszáradt, náddal benőtt meder és jelentős mennyiségű hulladék található. A Teszed akcióban a résztvevők kesztyűt és zsákokat kapnak, az összegyűjtött hulladék elszállításáról pedig a szervezők gondoskodnak.
1: Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani az Üllői úton befelé a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Rendezvényt tartanak ma este 8 és 10 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra is készüljenek. Lezárták Kispesttel a Hofer Albert utcát, az Ady Endre út és az Áhim András utca között ma este 8-ig labdarúgó mérkőzés miatt. Tart a csatorna felújítás a Dankó utcában, a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Szintén lezárták az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között, itt a burkolatot javítják. A Bolotoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, burkolatjavítás folyik. Lezárták a külső sávot a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressi út után, mert közművet javítanak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik a Ki a Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Los Angeles. Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján. Itt a top 20.
4: Helyes.
3: Félpálya. Orsi a múltból az dalokat, a hét szerepe pedig a szűnapos Bruno Mars, aki ha apja teniszt nézett volna, akkor Nadal Mars néven futna.
5: Mi van?
3: Vagy Björn Mars néven, hogyha még ennél is idősebbek vagyunk.
5: Ne.
3: A McEnroe Mars az hülyeség. 41 éves lett. Rengeteg hangszeren játszik, idén pedig egy portugál funk dalt is megjelentetett. Gyakran előfordul, hogy a slágerlistákon az egyik dala helyét egy másik dala veszi át.
5: Oh, igen.
3: Ez pont olyan, mint az ügyészi értesítés. Jobb, ha más veszi át. Folytatjuk a Ki a Valli slágerlistát Ray Daltonnal, ez a Blood Running és a 20.

0: Hammered és Hug Yourself a 18. helyen, a 19. pedig Martin Garrix, Matty Sutko, Barbs és még sokan mások Butterfly című dala. Hú, mennyien tettek bele mennyi munkát. Azt így is három helyet rontott. Na de se baj, mert Orsi itt van, és hoz nekünk valami radzsibbasztót a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Egy belga zseni következik, aki összemixelt a hip-hopot és az elektronikát, Stromae. 2009-ben robbant be az Aloran Dance című dalával, ami több európai országban is listavezető lett. Több mint 2 millió példányban kelt el, és valóságos klubhimnusszá vált. Áron azt mondja, hogy fogalma nincs, hogy melyik ez a dal, de szinte mindegyikre ezt mondja, aztán amikor meghallja, akkor a fejéhez kap, hogy jaj, hát ezt ismerem. Ezzel is így lesz. Stromae következik a Sláger

0: Fromé és az Hour on Dance.
1: Régióta mi?
0: Ezt honnan sikerült, Horsi? Ezt a múltat én átugrottam valószínűleg. Egy alternatív múltból hoztad ezt a dalt, vagy beszippantott a Matrix. Érkezik a hétszárja Bruno Mars. Neki is voltak kicsapongás, bizony neki is kicsapongás, nekem például nem voltak. 2010-ben letartóztatták kokain birtoklásért, 2,6 gram volt nála, és bűnösnek is vallotta magát. Micsoda meglepő fordulat.
2: Ügyes!
0: Nálunk ez nem divat, kérem. Nálunk ezt úgy mondják, hogy annyira hülye, hogy elkapták cuccal, és még be is vallotta. Tehát, hogy ez a leghülyébb itt Magyarországon, pedig erre mondják azt, hogy kicsapongó, de becsületes.
2: Persze, hogy az.
0: $2000 pénzbüntetésre és 200 óra közmunkára ítélték. Azért megnéztem volna, hogy 200 órát, mit tudom én, szemetet szed a parkban, vagy közlekedést irányít. Bár ilyet nem tudom, hogy lehet, hogy nem is lehet csinálni.
1: Pontosan.
0: Ő írt a CeeLo Green nagy sikerű Forget You című számát, mint azt már megbeszéltük a műsor elején, amely a f*** címet viselte eredetileg. Nem tudom, miért kell mindig kisipolni azt, hogy f*** you.
3: Befejezte?
0: Nem sikerült. Több alapítvány támogat, amelyek fiatal kezdő zenészeknek nyújtanak anyagi támogatást. A menedzserének annó 3 évig kellett könyörögnie, hogy esélyt adjanak neki, és leszerződtessék egy lemezre. 3 év könyörgés után, na, azt van 16 Grammy.
3: Többenetes.
0: Életemben nem könyörögtem semmiért 3 évet, hát lehet, hogy itt ment el az egész életem.
3: Hogy érted ezt?
0: Kellett volna.
2: Igen, azt hiszem.
0: Jennifer Lopez és David Guetta Save Me Tonight-ja a 17.

0: Rich Disco, Rehab és Seinfeld Sleep Tonight-ja a 15. Accent, Don't Leave Kylie a 16. Orsi pedig mindig az első, ha valami elképesztőt kell hozni a múltból, amire csak ő emlékszik.
1: Visszapillantó.
2: Egy háromszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő következik, aki 30 hónapig kibérelt annak idején egy helyet a Top 40-es listánkon Flowers című dalával, sőt a mai napig visszatér vele. Most Miley Cyrus egy korábbi dala következik, méghozzá bemutatkozó EP-jéről. A dal társszerzője nem más, mint Jessie J. Szól a Party in the USA.

0: Cyrus és a Parti van az USA-ban. Köszönjük szépen, ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítése alapján, ahol a hét sztárja Bruno Mars. 2014-ben fellépett a Super Bowl félidejében. Igen, jól emlékeztem.
1: Megkönnyebbültem.
0: Na, szuper, mert ugye Red Hot Chili Peppers is csatlakozott hozzá, most utána néztünk, és jól emlékeztem. Ez egy tényleg nagyon durva Super Bowl volt, talán a legnézettebb, legnépszerűbb is, amit ők így letoltak kettesben. Ő volt az első előadó, aki 30 éves kora előtt léphetett fel a showban. De miért van ez? A Super Bowl félidejében miért van ilyen limit? Hogy 30-on innen nem lépte? Miért? Mi van ott?
2: Mi köze hozzá?
0: Nem vagy elég rutinos, hogy rácsóznak egy edény kollekciót, vagy mi van?
3: Ebben garantáltan nem ég le az étel.
0: Akkor kérek! Ugyanebben az évben közreműködött Mark Ronson Uptown Funk című dalában, ami óriási siker. Én nem is tudtam, hogy a Mark Ronson dal.
1: Na tessék!
0: Az nem Bruno Mars-dal az Uptown Funk?
1: Nem.
0: Hát akkor elloptad a fényt a Mark Ronsontól, kisbarátom, mert én meg voltam róla győződve, hogy ez... Ki az a Mark Ronson?
2: Sose hallottam róla.
0: Mert a Charles Bronson ismerem. Mark Ronson?
2: Van ilyen.
0: Mondjuk is, szerintem azóta rágja a párna csücsköt, hogy ezt hogy tette ezt a hülyeséget, hogy felkérte erre a közreműködésre a mi kis Brunónkat. Azt róla már senki nem beszélt. Az 50. Super Bowl-on is fellépett, már mint a kis Bruno. A Coldplay volt a fő attrakció, Beyoncé és Bruno meghívott közreműködők voltak, de erre is kiemlékszik senki. Mindenki azt hitte, hogy ez egy Bruno buli volt, ahol meghívta Beyoncé-t és a Coldplay-t.
2: Értem.
0: Gyerekek, a Brunóval, ne közös, ne hívjátok meg!
1: Miért?
0: Elhívod az esküvőre, és ő megy haza a mennyasszonyjal. Nem jó ötlet!
1: Egyesem.
0: A Get Lucky Lloyd-tól a 14.

0: Blondish és Curtis Wells a Lovers on the Dance Floor-ral a 12-ben 10 helyet zuhantak, úgyhogy kicsit csúszós volt ez a táncparkett. Az Oppo Eye Taylor Swift-től a 13-dik, Orsi pedig jön és hoz valamit a Na-na-na című menüjebből.
1: Visszapillantó.
2: A 2013-as év egyik nagy magyar slágere Rúzsa Magdihoz köthető, vagyis valójában a 11 című lemezéről több dala is sláger lett, szóval a most következő csak egy a sok közül. 13 évvel ezelőtt is slágerlistán Magdi igazán előkelő helyen szerepelt a Na-na-na című dalával. A következő percekben együtt lehet dúdolni Magdival. Hajrá!

0: Rózsa Magdi, na na na. Úristen, ezt hányan énekelték már ezt a dalt? Na na na na na na na na. Vagy ott van például na na na na na na na na na na na. Na, és mi sorolhatnám?
1: Ne.
0: Na na na na na na na
2: na na na na elég.
0: Hú, mennyi minden van még.
1: Na. Én akkor megyek.
0: A Máté Péter is nanázott, de most inkább menjünk tovább. Október végén érkezik a Netflixre a jó barátunk Matthew Perry című háromrészes dokumentumfilm. Matthew Perry gyerekkoráról szól majd, ami eltartott a világhírig, majd az alkohol és drogfüggőségével vívott harcát követi végig. Az előzetes egyik legmegrázóbb részlete szerint Perry mintegy 7 millió dollárt költött arra, hogy kihozanodjon. De ez tényleg csak akkor tűnik soknak, ha nem tesszük mellé, hogy alkoholra viszont 70 millió dollárt költött. Tehát egy kicsit az arányokon fordított volna talán jobban jár. A filmen családtagjai, barátai és korábbi szerelmei is megszólalnak, a húga pedig most először beszél a kamera előtt. A cél, hogy ne csak Chandler Bingként, hanem a szerep mögött küzdő emberként is megismerjük. Egyébként én szeretem ezeket a doksi filmeket, még akkor is, ha néha azért erősen árnyalt.
2: Hát persze.
0: Még akkor is, ha annyi köze van némelyiknek a valósághoz, mint egy romkomnak, de valamelyest azért mégiscsak megismerhetünk belőle valakit másképp. És miután engem senki nem kérdezett erről, de már beszéltünk ma az ivásról, meg az alkoholról, meg a drogokról, ugye már Bruno Mars kapcsán, hagyd mondjam el, hogy az alkohol mennyi életet tesz tönkre teljesen legálisan.
1: Folytasd!
0: Drága barátaim, míg minden mást üldözünk, ezen csak úgy tényleg, mikor nézzük ezt a Chandler Bingről szóló, tényleg Netflix filmet, úgy csak így gondoljunk erre, hogy a szomszéd éppen most ugyanezt csinálja, és megy szét az élete a gyerekeinek, a családjának, a feleségének, és sorolhatnám. Szóval valamit hogy mondjam?
2: Ó, elnézést tőlem kérdezi?
0: Nem, a melletted állót.
3: Nem akarok válaszolni egyetlen kérdésre sem.
0: Szóval valami nem oké, csak ezt akartam mondani. Tóth Abigail viszont jön a Sugar Daddy-vel a 11.

0: Magyar a listánkon Tóth Abigail és a Sugar Daddy, köszönjük szépen, a 11. helyet tudja magáénak, és akkor itt elérkeztünk az utolsó óra előtti vihar előtti csendre. Csendhez. Chandler. Mindegy, a legjobbak vannak hátra, a top 10. Folytatjuk a kiavali slágerlistát a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Érkezik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros, gyorsulnak a vonatok Kelenföld és Budaörs között, nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentétes nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között, jelentette be a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán közölte, dolgoznak azon, hogy a pályaállapot, amiatt bevezetett sebességkorlátozások egy részét megszüntessék. A jelenlegi óránkénti 60 km-es korlátozás helyén 80 km-es sebesség lesz megengedett, a többi érintett szakaszon pedig visszaállítják az óránkénti 120 km-es pályasebességet. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének.

0: arról értesülhetett a Hankook gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vladimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Hétfőn az ország déli felében lehet felhősebb az ég, sőt a déli délkeleti tájakon maradhatnak egész nap borongós területek. Ezzel szemben északon, északnyugaton csak kevés felhő ígérkezik. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között várható. Rendezvényt tartanak ma este 8 és 10 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra is készüljenek. Lezárták Kispesttel a Hofer Albert utcát, az Ady Endre út és az Áhim András utca között ma este 8-ig labdarúgó mérkőzés miatt. Tart a csatorna felújítás a Dankó utcában, a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Szintén lezárták az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között, itt a burkolatot javítják. A Balatoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, burkolatjavítás folyik. Lezárták a külső sávot a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy út után, mert közművet javítanak. Futóverseny miatt lezárták a Pázmány Péter sétányt várhatóan ma este 8 óráig. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
2: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig Bruno Mars.
3: Ez most komoly?
2: Nem volt elég.
4: Ez most tényleg nem komoly?
2: Mondja mi? Bruno Mars! Így jó? Idén februárban új albummal jelentkezett 10 évvel a legutóbbi után. Hát jó, hát na, jó munka az idő. Letöltötte a Sunot. Egyből lett új album.
3: Akkor jó.
2: Az I Just Might rögtön az amerikai slágerlista első helyén nyitott. Folytatjuk a kiavalli slágerlistát Hipertóniával, ez az Out of My Head és a tizedik.

0: Samwelt és Rosalind Heartlike Mania 7 helyet javítva a 8. Taylor Swift Fate of a Filiája a 9. de ez semmi ahhoz képest, hogy Orsi jön és hozza valamit a múltból, aminek még én is örülök.
1: Visszapillantó.
2: 73 éves lett Tico Torres, amerikai énekes zenész, leginkább a Bon Jovi rockzenekar dobosaként és dalszerzőjeként ismert. A banda kezdeti időszakában gyakran vokálozott a dalokban, az egyik ilyen a Born to be my baby, amit most meg is hallgatunk.

0: Bon Jovi és a Born to be my baby. De jó kis dal, édes jó Istenem. Erre nősültem, drága barátaim, elhangzott. Van ennek egy ilyen lirai változata?
1: Csak nem.
0: Hallgassátok meg, nagyon szép. Lassan énekel.
2: Ennyi?
0: Ez olyan szép. A gyors dalokat lassan énekelni, csodálatos. Na, ez itt a Kiaval is legelista, a hétszerre pedig Bruno Mars. Anderson Paakkal, ezek most ilyen friss hírek, mármint amennyi friss hírek, hát szóval, hogy most az utolsó etap, ahol Brunomról beszélünk, jó? Tehát most itt tart. Anderson Paakkal mondtam, már R&B szuperduót alapított, Silk Sonic a nevük. 2021. március 5-én megjelent egy kislemez, a Leave the Door Open. Annó egyébként szerepelt a listánkon nem nagy sikerrel, a Billboard listán azonban az első helyig meneteltek. Aztán megjelent az első albumuk, 4 Grammy-t nyertek vele. Mi pedig azt sem tudjuk, hogy kik ők, és milyen zenét játszanak. Mi van itt, te vasfüggöny, kérem? Bruno 4. stúdióalbuma idén februárban jelent meg, a The Romantic címmel. Jelenleg ezzel az anyaggal turnézik az USA-ban, az MTV VMA gálát is azért hagyta ki, mert aznap Colorado-ban lépett fel. Na, de ennyit tudunk a kis Brunóról. Istentelen nagy tehetség a srác, úgyhogy én voltam koncertjén, azt kell mondjam, hogy hát... kisebb arccal távoztam, mint ahogyan érkeztem.
1: Ez lényeges.
0: És ez Brunónak köszönhető. Úgyhogy, oh yeah. Na, Isten éltesse, 41 éves lett. Közben megyünk tovább az aranyjárral, mert hogy Loy és David Puentes a 7.

0: Warren és a Fever Dream az 5. Shakira Burna Boy Die Die-jel a 6. Orsi, hoz még valamit a múltból, mielőtt még meghallgatnánk, mit hozott a múltból Bruno-tól. Lehetett ezt követni?
1: Nem.
0: Jó, a lényeg az, hogy most még nem a hétszerje dal következik.
2: Visszapillantó.
3: Zárjuk a magyar válogatást egy igazi gyöngyszemmel. Polyák Lila 2013-ban próbált szerencsét a Dal című műsorban, a Valami Más című számával pedig a középdöntőig jutott. Aztán 2014-ben megjelent első szólóalbuma is, és színésznőként is rengeteg főszerepben láthattuk. A Valami Más hosszú távon sokkal nagyobb sikert aratott, mint bárki gondolta volna, és ma is igazi közönségkedvenc. Polyák Lilla énekel a Sláger FM-en, ez a Valami Más.

0: Attila, valami más. Köszönjük szépen, és most tényleg valami más. Ez itt még mindig a Kiavali slágerlista, ahol, amíg itt tényleg így hallgatjuk ezeket a zenéket, addig Paul McCartney sem tétlenkedik. Mert azt hittétek, hogy ő tétlenkedik, de nem. Felidézte, hogy milyen fájdalmasan érintette, amikor a Beatles feloszlása után John Lennon nyilvánosan támadta első szóló lemezeit.
1: Mi van?
0: Beszólt. Tudjátok, Mike a Curtis. Szétmentek, aztán minden volt, amit a másik csinált. Ugye ez akkor a Beatles-szel is előfordult. Lennon különösen a 71-es Ram albumot kritizálta keményen, amit McCartney akkor személyes árulásként élt meg.
2: Miért?
0: Ma már azonban úgy gondolja, hogy Lennon viselkedése mögött rengeteg feldolgozatlan gyerekkori trauma állhatott. Igen, ez mindig az van, hogyha valakit kritizálsz, akkor előbb-utóbb felmerül az, hogy neked a gyerekkoroddal valami baj van.
1: Micsoda?
0: És téged a szüleid nem szerettek. Pedig lehet, hogy tényleg volt az albumod.
1: Micsoda fordulat?
0: Mondjuk Lennonnak tényleg nem volt könnyű élete, apja 3 éves korában elhagyta, ez nem annyira szép, édesanyját pedig fiatalon egy autóbalesetben elveszítette, ez meg tragédia.
1: Igen.
0: McCartney azt mondja, Lennon néha orbitális idiótaként viselkedett, de ettől még egész életében szerette és felnézett rá.
3: Valóban?
2: Tényleg?
4: Ekkora kamugépet!
0: Nem, mintha nem lehetne szeretni egy orbitális idiótát és felnézni rá, mert azért tudjuk, hogy lehet, de biztos, hogy így egy saját albumon keresztül kell így emlékeznünk rá. Kérdezem a Paul McCartney-t, de ő most éppen már nem figyel. Szóval marad a Cameron és a Be Mine a 4.

0: Cameron és a B-Man a negyedik helyen, köszönjük szépen, és már csak a legjobbak. Dehogy is? Hát de, a legjobbak vannak hátra, ugye az első három, de azt hagyjál, mert Orsi még előtte azért csak hoz valamit a Bruno Mars-tól.
1: Visszapillantó.
2: 41 éves lett Bruno Mars, 16-szoros Grammy-díjas énekes, dalszerző, producer, koreográfus. Gyerekkora óta zenéléssel foglalkozik, 2010-ben jelent meg bemutatkozó albuma, azóta sikert sikerre halmoz. 2014-ben Mark Ronsonnal közösen hozták el nekünk az Uptown Funkot, ami azóta is mindenki kedvence. Na, ki tud ővel maradni? Tess

0: Mark Ronson és Bruno Mars Uptown Funkját hallottuk, köszönjük szépen, és akkor révegyünk már vissza, hogy kik kerültek be a legjobb 10-be, mielőtt a dobogósokat meghallgatjuk. Hipertóni az Out of My Head-del a 10. Taylor Swift és a Fade of Ophelia a 9. helyen. Felt, Rosalind Hart Like Mania a 8. Hetedik a héten, Loy és Dave Puentes, Golden Summer, yeah. Shakira Burna Boy-jal átszakította a 6. Ennek sem értem, mert nem volt, de talán a Dajdajnak sincs. Alex Warren az 5. a Fever Dream. A Kamrádban található a 4. a Big Nine. És érkeznek a bronzérmesek, Bibi Rixa és Faithless, a New Religion. A bronzérmes a héten.
1: Én is rájöttem. Igen.

0: Hazel, The New Religion, a bronzérmes helyen, közöljük szépen, és Jennifer Lopezről muszáj híreket hallatnunk, mert hogy ismét jóképű testőre társaságában fotózták. Ezúttal pedig nem az volt, hogy ő ment elől, az meg settenkedett mögötte, azt nézte, hogy ki akarja rávetni magát az asszonyra, hanem kézen fogva látták őket. Ó, több, mint testőr, rémlik valakinek?
1: Igen.
0: Történt velük? Több, mint testőr, de szép!
1: Na hát, ez gyönyörű.
0: A férfi a milánói divathéten és J-Lo több más nyilvános szereplésen is folyamatosan mellette volt. Istenem, Kevin Costner rajongó biztos. A fotók miatt azonnal elindultak a találgatások, hogy talán több van közöttük egyszerű munkakapcsolatnál.
1: Pompán!
0: A rajongók szerint Lopez az utóbbi időben feltűnően felszabadult. Nagyon sokat mosolyog és kicsit bicegősen jár.
2: Tiltakozom!
0: Jó, hát miért? Feltört a cipő. Na, egyelőre azonban egyikük sem erősítette meg, hogy valóban románcról lenne szó. Szerintem csak védi, hát megvédi a behatolástól.
3: Parancsol?
0: Mármint, hogy behatolóktól.
3: Mi?
0: Mármint, hogy a... Na mindegy.
3: Tesz jól el.
0: Homulon a bőre őre. Ne üljön a hideg kőre. Alex Kenji és a Bambolé, az ezüstérmes.

0: Ice Kenji és a Bambolé után, akkor jöjjön az Éllovas, még mielőtt jönne. Rossz Stuart egy bejelentést tett pillanat, kapcsoljuk érbe Rossz Stuartot.
1: Több mint 6 évtized után utoljára indulok világ körüli turnéra. Ra, a Final Encore 2027 tavasszal startol, és június 18-án megyünk Budapestre.
0: Köszönjük szépen a bejelentést, 81 éves Rossz Stuart.
2: Ez igaz.
0: Tehát elég optimista, hogy 2027 tavaszával számol. Jól meg viccelek. Eljött az ideje, hogy búcsút mondjon az állandó utazásnak, de magának az éneklésnek nem feltétlenül. Pályafutása során több mint 250 millió albumot és kislemezt adott el, személyesen, és a becslések szerint mindegy 20 millióan látták élőben.
2: Én csak hallottam.
0: De nem, engem is láttak annyian élőben. De ugye nem tudták, hogy kit kell nézni.
2: Értem.
0: Mindegy. A budapesti koncert tehát valóban egy utolsó lehetőség, hogy turné keretében lássuk őt a színpadon. Úgyhogy akinek van kedve búcsúzni Rottól, az június 18-án érintse Budapestet, ahogy ő is. Ennyi volt már a Kiavali slágerlista, nagyon szépen köszönjük, és hogy ki van az élen. Szinte hihetetlen, de mintha időutaznánk. Egy évvel ezelőtt ugyanez volt a helyzet. Hurts és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je az első. Egy hét dula jövök. Szevasztok.
3: Ez baromi jó, he? Bocsi.

0: Jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Kiavalli slágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM! Sláger FM! Köszönjük! A reklám után!

Már működnek a trafipaxok az M1-es autópályán. A természet patikája lesz a novemberi Bakony Expo fő témája. Adventi hajójárat indul a Balatonon. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlagsebességét, illetve a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. Az eszközöket az autópálya bővítésén dolgozó MKIF vásárolta és telepítette, a méréseket azonban a rendőrség végzi. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. A kamerákat a legnagyobb navigációs alkalmazások is jelzik, és az M1-es bővítésének ideje alatt, valamint azt követően is szolgálják a közlekedés biztonságot. Robbanás következtében gyulladt ki egy kazánházban tárolt anyag Cseszneken csütörtök este. A tűzesethez több településről is riasztották a tűzoltókat, köztük a bakonyoszlopi önkénteseket. Mire az egységek egy része a helyszínre ért volna, a helyiek és az érci tűzoltók már megfékezték a lángokat. Az önkéntesek az utómunkálatokban segítkeztek, a tűzesetben senki sem sérült meg. Szavazással választják meg az év kerékpárútját. A jelöltek között több látványos hazai útvonal is szerepel, többek között a Balaton térségéből. Az Országos Erdészeti Egyesület Facebook oldalán 5 útvonalra lehet voksolni. A Zselicben, a Pilisben, a Mecsekben, a Börzsönyben és a Balaton térségében található szakaszokra. A jelöltek között szerepel a Bőszénfa és Zselic-Kisfalut közötti Zselici csillagok útja, a Pilismarót és Királykúti nyerek közötti út, a Komló-Pécsvárad, a Diósjenő-Kemence, valamint a Szántód és Lulla közötti szakasz. A szavazás az Egyesület Facebook oldalán zajlik. November 6-a és 8-a között rendezik meg a 13. Bakony Expót a Van Veszprém Arénában. Az idei vásár középpontjában a természet patikája, a gyógynövények, az egészségmegőrzés és a természetes készítmények állnak. A látogatók gyógyteák, illóolajok és naturkozmetikumok mellett mézek, sajtok, füstölt húsok, szörpök, lekvárok és kézműves termékek közül is válogathatnak. A rendezvényen hazai termelők, családi manufaktúrák és kézművesek kínálják portékáikat. Pénteken délután, szombaton és vasárnap pedig egész nap várják majd az érdeklődőket. A kísérő programok részleteit később teszik közzé. Hajóval is eljuthatunk a karácsonyi vásárokba a Balatonnál. December 12-én Balatonlelle, Fonyód és Badacsony-Tomaj közös adventi programot szervez. A három település között a Bahart hajói biztosítják majd az összeköttetést. Mindhárom helyszínen karácsonyi vásárral és adventi programokkal várják a látogatókat. A hajójáratok pontos menetrendjét, a jegyárakat és a részletes programot később teszik közzé. Október 1-től a Veszprémi Állatkert vette át a Veszprémi Állatmenhely működtetését.

0: termés fejlődik. A magokat feltehetően a környéken élő madarak hurcolhatták oda. A Balaton vízszintje eközben tovább csökken. A tó átlagos vízállása mindössze 28-29 cm.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 10 milliárdokat spórolhatott az ország a paksi fenék küszöbbel. Csökken az üzemanyagadója a buszoknál és teherautóknál. Ásványbörze lesz a hónapban Budapesten. Molnár Róbert köszönti Önöket. A paksi fenék küszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő kifejtette, ha nem épült volna meg a fenék küszöb, előzetes becslések szerint a paksi atomerőmű egy hónapnyi leállása csak a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forint kiesést okozott volna, és ebbe még nincs beleszámolva a gazdasági hatás. A fenék küszöb bekerülési költsége 6 milliárd forint körül alakult, tette hozzá. Az amerikai magyar parlamenti kapcsolatok erősítését szorgalmazta az Egyesült Államokból érkezett delegáció, amelyet Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke fogadott az országházban. A házelnök bejegyzésében azt írta, hogy Virginia Fox republikánus képviselő által vezetett delegáció elismeréssel szólt a tavaszi választási eredményekről, és érdeklődött a Magyarországot érintő legnagyobb kihívásokról. Hozzátette, hogy az amerikai delegáció a parlamenti kapcsolatokat tekintve együttműködést és támogatást ajánlott fel. Ennek erősítését ő is szorgalmazta, jegyezte meg a házelnök. Forsthoffer Ágnes közölte azt is, hogy hamarosan megalakul az USA parlamenti baráti csoport, amelybe már 34 képviselő jelezte részvételét. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Budapesten. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. Kitért arra is, emellett szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését Magyarországon. Miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók azt mondták, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan. Október 17-18-án ásványbőrze lesz Budapesten a MOM sportban. Ásványok, drága kövek, fosszíliák, aranymosás és családi programok várják az érdeklődőket. A 2027-es év ásványa cím jelöltjeit, az augitot, a krizotilt és az olivint is megismerheti a közönség. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát több mint 2000 négyzetméteren, ahol ásványok, ékszerek, drága kövek és fosszíliák között válogathatnak az érdeklődők, közölték a kiállítók. Szervezői. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a 13. kerületi Metropol irodaház bérlésének ügyében. A Telex beszámolója szerint az állam 2024-ben havi mintegy 50 millió forintért bérelt ki egy irodaterületet, amely végül üresen maradt. Később a bérleti szerződést a MÁV vette át, amelynek több 100 millió forintos átalakítást kellett elvégeznie az épületen.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Stevie szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: frekvenciája.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik a fővárosban. Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik hétfőn az Üllői úton, az Ecseri út és az Ady Endre út közötti szakaszon. A fejlesztés célja, hogy összekapcsolja a kerékpárutakat és biztonságosabb, közvetlenebb közlekedési lehetőséget teremtsen a külső kerületek irányába, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút ZRT. Az Üllői út a főváros egyik fontos közlekedési tengelye, amelynek a Kálvin tér és a Népliget közötti szakaszán 2023-ban jött létre összefüggő kerékpárút. A most induló fejlesztés ezt hosszabbítja meg a külső kerületek felé, kapcsolatot teremtve az Üllői út mentén már kialakult kerékpárútak, a Szervízúton vezető kerékpárút, valamint a kispesti Ady Endre út és a Vekerle telep felé vezető utak között, írták. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárca vezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a két férfinak a letartóztatását.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Tudomása van a sértett elleni úti eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozó ügyészségek a bűnügyi ellátó igazgatóság taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a

0: Slágerek változatosan 103.1 Sláger FM Veszprém.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az eddiginél többet költ a kormány az egészségügyre. Hatalmas villamos érkezett Budapestre. 1 milliárdot sikkasztott egy tatabányai ékszerkereskedő. A Sláger FM híreit hallják. Molnár Róbert vagyok. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a TISZA évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter közölte azt is, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. Ismertette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Újabb korszerű villamossal bővül Budapest közösségi közlekedése. Megérkezett a fővárosba az első új, csaknem 56 méter hosszú KAF villamos. A Spanyolországban gyártott jármű 345 utast szállíthat, teljes hosszában alacsonypadlós utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamosflotta megújításának. Az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmeregebb nyár volt 2026 nyara. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. A kontinens nagy részén a forróság és a csapadékhiány júliusban és augusztusban is folytatódott. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlag sebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csaknem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024 januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el. Hétfőre nyugat felől megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másutt hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Hajnalban a keleti, északkeleti régiókban köd, pára képződhet. Kora reggel még 2-11, délután már 16-19 fok várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: kapcsolod a pezsgőt.
1: Sláger FM.
2: A szerelem, a szerelem, a szerelem.

0: jelszót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 10 milliárdokat spórolhatott az ország a paksi fenékküszöbbel. Csökken az üzemanyagadója a buszoknál és teherautóknál. Ásványbörze lesz a hónapban Budapesten. Molnár Róbert köszönti Önöket. A paksi fenékküszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő kifejtette, ha nem épült volna meg a fenékküszöb, előzetes becslések szerint a paksi atomerőmű egy hónapnyi leállása csak a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forint kiesést okozott volna, és ebbe még nincs beleszámolva a gazdasági hatás. A fenékküszöb bekerülési költsége 6 milliárd forint körül alakult, tette hozzá. Az amerikai magyar parlamenti kapcsolatok erősítését szorgalmazta az Egyesült Államokból érkezett delegáció, amelyet Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke fogadott az országházban. A házelnök bejegyzésében azt írta, hogy Virginia Fox republikánus képviselő által vezetett delegáció elismeréssel szólt a tavaszi választási eredményekről, és érdeklődött a Magyarországot érintő legnagyobb kihívásokról. Hozzátette, hogy az amerikai delegáció a parlamenti kapcsolatokat tekintve együttműködést és támogatást ajánlott fel. Ennek erősítését ő is szorgalmazta, jegyezte meg a házelnök. Forsthoffer Ágnes közölte azt is, hogy hamarosan megalakul az USA parlamenti baráti csoport, amelybe már 34 képviselő jelezte részvételét. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Budapesten. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. Kitért arra is, emellett szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését Magyarországon. Miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók azt mondták, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan. Október 17-18-án ásványbőrze lesz Budapesten a MOM sportban. Ásványok, drága kövek, fosszíliák, aranymosás és családi programok várják az érdeklődőket. A 2027-es év ásványa cím jelöltjeit, az augitot, a krizotilt és az olivint is megismerheti a közönség. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát, több mint 2000 négyzetméteren, ahol ásványok, ékszerek, drága kövek és fosszíliák között válogathatnak az érdeklődők, közölték a kiállítók. Szervezői. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a 13. kerületi Metropol irodaház bérlésének ügyében. A Telex beszámolója szerint az állam 2024-ben havi mintegy 50 millió forintért bérelt ki egy irodaterületet, amely végül üresen maradt. Később a bérleti szerződést a MÁV vette át, amelynek több 100 millió forintos átalakítást kellett elvégeznie az épületen. A feljelentés szerint az ügyben több mint 500 millió forintos kár keletkezhetett. Ma elszórtan valószínű eső, zápor, de a délkeleti, keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől az ország délkeleti kétharmadán már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17-22 fok között várható, de a Dunántúlon ennél helyenként kissé hűvösebb, míg a naposabb délkeleti, keleti tájakon pár fokkal melegebb is lehet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, október 20-án, kedden este 19 órától az éttermi részen következik a Muzsikusok Kávéháza újabb epizódja, méghozzá élő cigányzene az étteremben, Salasovics Norbert és zenekara közreműködésével, mert hogy legyen szó vonós cigányzenekarok vérpestítő dallamairól, vagy bárzongoristák megindító melódiáiról, a magyar városok éttermeit, kocsmáit, kávéházait mindig is átjárta a muzsika. A Magyar Zeneháza kávézójában útjára indult Muzsikusok Kávéháza sorozat havonta egyszer a vendéglátó zenészek világába is elkalauzolja a közönséget, mert hogy a Magyar Zeneházában aztán minden stílus, mindenki megtalálhatja tulajdonképpen azt a területet, ami az ő kedvence. Nos, a kávéházi estek során megelevenedik Krúdi Gyula korának vendéglős hangulata, Jávor Pál, Páger Antal, a bandával mulató hírességek, vagy épp dekadens gentrik kora. Nem rossz. A sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet egyik legfontosabb hungarikumunkra, igen, ez az, a manapság sajnos egyre inkább háttérbe szoruló kávéházi cigányzenére. Ezúttal az élő cigány zenét Salasovics Norbert és zenekara szolgáltatja, aki egyébként tanulmányait már 5 évesen kezdte a Molnár Antal zeneiskolában, ahol Császárné Simon Valéria volt a tanára. 14 évesen felvételt nyert a Bartók Béla konzervatóriumba, ott folytatta a hegedű tanulást. 18 éves korától játszik éttermekben, szállodákban. Ő maga azt mondja, hogy számos helyen játszott a világban, Németország, Svájc, Mexikó, Korea. Tanára elsősorban az édesapja volt, aki az 1984-es vonó párbajt első helyezettje. Több versenyen részt vett, Koncz János hegedű verseny első és második helyezettét is elvitenne, meg a Cinke Panda Prímás verseny második helyezettjét. Jelenleg 9 éve játszik minden este egy belvárosi étteremben a zenekarával, de most jön a Magyar Zeneházába is, október 20-án.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Már ki is zárták a V-hídat a körvasút beruházásából. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is tartó erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagbegóvó, balesetveszély elhárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindexe szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vízes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat. Is. Budapest 2027. június 26-a és július 18-a között ad otthont a vízes világbajnokságnak. A programban többek között úszás, vízilabda, műugrás, műúszás és nyílt vízi úszás is szerepel. Csak nem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felbetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárca vezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, ahol luxusszálloda, gin, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásban. Hétfőre nyugat felől megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másutt hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Hajnalban a keleti, északkeleti régiókban köd, pára képződhet. Kora reggel még 2-11, délután már 16-19 fok várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Hajó mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, Sláger FM, minden amit szeretünk.
2: Sláger FM, minden amit szeretünk.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, október 20-án, kedden este 19 órától a Popkulturális Klubkönyvtárban egy hihetetlenül izgalmas téma, az 50 éves diszkó érkezik, méghozzá második résszel, a csúccsal. Egy műfaj története négy részben, mert hogy a diszkó, mint zene, a 70-es évek vívmánya. 50 éve, 1976-ban indult a csúcsra, jó pár évig mindent letarolva uralta a zenei világot, és máig folyton megújul és visszatér. A diszkó, mint a klubbox szinonimája, még hosszabb útra tekint vissza, a két dolog pedig szorosan összefonódik. Ebben a négy részes, speciális sorozatban adta a zeneházában a műfaj útját járja be a kedves közönség, a szerzőkkel, a szerkesztőkkel együtt, a multimédiás előadást, korabeli zenei anyagok, könyvészeti érdekességek, archív tartalmak és számos zenei bejátszást teszi teljessé. A zenéket a helyszínen DJ mutatja be élőben, az előadást hangulatteremtő warm-up vezeti fel, az estét pedig egy különleges zenei mix zárja, egyben előre vetítve a sorozat következő állomásait. A Csúcs című második rész a műfaj világuralmát mutatja be. Mert hogy itt ebben a részben a diszkó legsikeresebb időszakába az 1977 és 79 közötti évekbe térnek vissza, elsősorban az Egyesült Államok meghatározó eseményeire és zenei központjaira koncentrálva. Ugye itt Barry White-tól kezdve Van McCoy-ig ott lesz mindenki, mert néhány év alatt a stílus a klubok világából a populáris kultúra egyik legfontosabb irányzatává vált. Felidézik azokat a kultikus lemezkiadókat is az es során, amelyek alapvetően formálták az évtized végének diszkó hangzását. De külön figyelmet kap majd a rock és a diszkó összetett viszonya, hogy hogyan reagáltak a korszak ismert rock előadója a diszkó elsőprő sikerére. Izgalmas lesz tehát október 20-án a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 10 milliárdokat spórolhatott az ország a paksi fenék küszöbbel. Csökken az üzemanyagadója a buszoknál és teherautóknál. Ásványbörze lesz a hónapban Budapesten. Molnár Róbert köszönti Önöket. A paksi fenék küszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő kifejtette, ha nem épült volna meg a fenék küszöb, előzetes becslések szerint a paksi atomerőmű egy hónapnyi leállása csak a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forint kiesést okozott volna, és ebbe még nincs beleszámolva a gazdasági hatás. A fenék küszöb bekerülési költsége 6 milliárd forint körül alakult, tette hozzá. Az amerikai magyar parlamenti kapcsolatok erősítését szorgalmazta az Egyesült Államokból érkezett delegáció, amelyet Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke fogadott az országházban. A házelnök bejegyzésében azt írta, hogy Virginia Fox republikánus képviselő által vezetett delegáció elismeréssel szólt a tavaszi választási eredményekről, és érdeklődött a Magyarországot érintő legnagyobb kihívásokról. Hozzátette, hogy az amerikai delegáció a parlamenti kapcsolatokat tekintve együttműködést és támogatást ajánlott fel. Ennek erősítését ő is szorgalmazta, jegyezte meg a házelnök. Forsthoffer Ágnes közölte azt is, hogy hamarosan megalakul az USA parlamenti baráti csoport, amelybe már 34 képviselő jelezte részvételét. A kormány úgy döntött, hogy